FM 105. We'll be right back.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Súhegyben, és július 25-27-e között a Koront patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Pompás péntek reggel, július 31-én 6 óra múlt 4 perccel. Hihetetlen, de itt vagyunk, egy nagy levegő és pihenhetünk, nyomjuk hát. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Pompás péntek reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 11 perccel július 31-én. Mielőtt még bármivel is belevágnánk, lássuk meg, milyen időnk lesz ma. Rossz hírem van, marad a kánikula, 38-39 fok is lehet akár napközben, ami elég durva. Most még kellemes, most még lehet szellőztetni, egy kicsi kereszthúzatot csinálni a lakásban, de aztán szépen be kell csukódni, meg be kell sötétíteni, meg minden, mert hát nem lesz egyszerű a mai napunk sem. Tegnap is már nagyon meleg volt, ma még melegebb lesz. Mint mondottam, volt 38 fok. A levegő nem mozog majd, felhő nem lesz az égen, csak napsütés és magas UV-sugárzás, úgyhogy hát ha muszáj kimerészkedni a nagyvilágba, akkor lenge nyári ruha, a divat tippünk napszemüveggel, és ez még nem a vége, mert hogy hétvégére bizony 40 fok, nem csak hétvégére, vasárnapra 40 fok, és egészen ezt jósolják csütörtökig, amikor is már csak 39 lesz. Hát, köszönjük szépen, nagyon jó. Na aztán menjünk tovább a pollenjelentés, a csalánfélék okozhatnak problémát, mert hogy országosan közepes magas tartományban alakul a pollen koncentrációja, aztán az orvos meteorológia szerint, hát a fokozódó kánikula határozza meg továbbra is a helyzetet, front nem lesz a térségünkben, a melegedésre érzékenyek körében ugyanakkor fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők vagy élők tünetei, vérnyomás, ingadozás, rosszul léphet fel, úgyhogy vigyázzon magára, és vigyázzunk egymásra, valahogy túl leszünk majd rajta. Addig tényleg valahogy ki kell bírni. És akkor lássuk a világot, hát olyan sok minden jót nem lehet elmondani sajnos, mert hogy az van, hogy ebben az évben tegnapra már minden olyan természetű erőforrást felhasználtunk, mi emberek, ami egy év alatt képes megújulni. Ugyebár ezt hívják a túlfogyasztás napjának, ami most 2026-ban, július 30-ára esett, írt a közleményében a WWF Magyarország. Úgyhogy mától igazából ökológiai értelemben hitelből élünk. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mint hogyha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ez is elég bosszantó. Ami viszont külön botrány az az, hogyha mindenki úgy élne, mint Katar lakói, akkor már február 4-ére felhasználtuk volna a föld egy évre elegendő erőforrásait, hasonlóan korán keletkezne be, vagy következne be mindez, hogyha úgy élnénk, mint Luxemburgban vagy Szingapúrban élnek. Hát igen, ott mind február, azért az elég durva. Mi magyarok sem lehetünk nagyon büszkék, mert hogy nálunk június 24-én jött el ez a pillanat. És akkor csodálkozunk, hogy le kell állítani a paksi atomerőművet. Mert hát sajnos ez a helyzet a Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-48 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése. Hát erről hallhatta a híreket is, meg minden, úgyhogy nem megyek jobban bele, de hát nem tudom, tegnap, amikor megláttam ezt a közleményt, és szerkesztettem az antrit.hu-ra, ahol egyébként elolvashatja a teljes cikket, csak szomorúságot éreztem. Aztán egy kicsi sport a végére, a hajrában ráijesztett a Twente az ember hátrányban játszó FTC-re, de megvan a továbbjutás. A Paks 2 gólt lőtt a Panathinaikos ellen, idegenben mégis kiesett, 2-2 lett a vége, az Eto 11-es hibázott, mégis simán továbbjutott, a Debrecen pedig gólt sem lőtt, de tovább jutottak a konferencia ligában. Úgy néz ki a dolog, hogy a Fradi egy lengyel ellenfelet kap az Európa Liga selejtező harmadik fordulójában, a Debrecen a Köbenhavn csapatát a konferencia liga selejtező harmadik forduló főágán, és a bajnoki ágon az Eto a Riga FC csapatával találkozik majd. Hát nagyjából ennyit a világról. Nem volt túl pozitív, de hát ilyen is van. Úgyhogy zenéljünk, aztán ünnepeljünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 21 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrix reggel, és július 31-e van, ami azt jelenti, hogy ma Oscar ünnepelhet. Így is van. Az Oscar a régi germán Ansgar névből származó, angol és skandináv névből ered, elemeinek jelentése istenség és dárda, északi germán eredetű jelentése jó dárda, írkelta eredetű jelentése pedig szarvast kedvelő. Na, milyen kis sokrétű név ez az Oscar, hát sok-sok boldogságot zenélünk a névnapja alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrix reggel.

0: Jó reggelt, 6:29-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát július 31-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Louis de Funès, francia komikus, színész, valahogy így kell mondani a nevét, nem tudom, az viszont biztos, hogy a Horgász a pálcban az egyik legjobb film valaha.
1: Gyere ide, takarod, gyere ide!
2: Elkaplak, bleró!
0: Gyere ide, takarod, nagyon jó. De nyilvánvalóan tudom, hogy a csendőrfilmeknek is nagy kultusza van hazánkban, úgyhogy ő a mai nap egyik szülötte, ahogyan Antal Imre, Erkel Ferenc Díjas magyar zongoraművész, televíziós személyiség, színész, humorista, a Magyar Televízió örökös tagja, egy igazi legenda, mást nem is mondok. Aztán mai nap előtt Wesley Snipes, amerikai színész, producer, hát ugye penge maga, elképesztően 90-es évek az a film, nem öregedett túl jól, de a mai napig remek. Aztán mai nap előtt Sissy Catch, német énekesnő, J.K. Rowling, angol írónő, a Harry Potter regények szerzője, illetve M. Shadows, az Avenged Sevenfold rockzenekar énekese szintén. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy ne menjen sehova.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. A Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
3: Ennyi volt a reklám.
4: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

pompás péntek reggel 6:41-kor, elnézést, július 31-e van, ez az antitrekker, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert 1498-ban e napon Kolumbusz Kristóf felfedezte Trinidad szigetét, aztán 1849-ben megtörtént a segesvári csata, valószínűsíthetőleg ezen a napon halt meg tehát Petőfi Sándor, aztán 44-ben Antoine de Saint-Exupéry, igen, valahogy így, repülőgépével nyomtalanul eltűnt, ugye, ő a kis herceg szerzője, remek könyv, ajánlom mindenkinek. Aztán 1948-ban megnyitották az úttörő vasutat, a mai gyermekvasut.

0: elődjét, ahol a vasutas szolgálatot gyermekek látták el. Aztán 1954-ben megtörtént a K2 hegycsúcs első megmászása, ez olyan 8600 méter nagyjából, hatalmas. Aztán 2005-ben Cseh László a 400 méteres vegyes úszásban világbajnok lett. Az élet igazságtalansága, hogy sosem lett olimpiai bajnok, de hát volt egy bizonyos űrlény Michael Phelps, aki viszont sokszorosan. No hát, nagyjából ennyi, horoszkóppal folytatjuk, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrics reggel, 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Az oroszlán sohasem bírta a kritikát, de ma egyenesen sértőnek érezheti mások megjegyzéseit, pedig nem rossz szándékkal mondják azt, amit, szóval tegye kicsit félre a hiúságát meg az egoizmusát, és hallgasson a jó tanácsra. Ha megfogadja, tényleg sokkal sikeresebb és szerencsésebb, sőt, népszerűbb is lehet. A szűz mindig is a tervszerűség híve volt, s a mai napját tényleg nagyon jól meg kell szerveznie, ha a végére akar érni a feladatainak. Ha jó beosztással él, akkor időben végez, és még a meglepetések, a váratlan fordulatok sem rontják el a terveit, ezért a legjobb, ha először a rutin munkákat végzi el. A mérleg egyre megbízhatóbb képet mutat magáról a külvilág számára, megbecsülik, elismerik, és egyfajta rangot kap azon a területen, amivel foglalkozik. Ha még fiatal, akkor is szinte az idősebb generációknak kijáró tisztelettel övezhetik. A tehetsége példamutató, ne féljen hát kiállni mások elé. A jó munkához idő kell, de ezt a Skorpiónak most ki kell harcolnia magának. A kedvese is kér azonban az idejéből, és péntek lévén meg is kell adnia neki az alkalmat. A lelke egyébként mint megváltást várja a szerelmet. Beérik végre a nyilas lelkiismeretes munkájának gyümölcse. Ma vagy a közeljövőben előléptetésre számíthat, és végre olyan pozícióba kerülhet, amit a szakmaisága, a tudása és teljesítménye alapján tényleg meg is érdemel. A következetessége és elkötelezettsége most nyeri el végre a jutalmát. Szívesen dolgoznak ma a bakkal, kollégái nagyra értékelik a humorát és tetrekészségét, ami azért sem esik nehezére, mert amiben most vesz részt, az ha nem is éppen a hobbija, de legalábbis önmegvalósítást jelenthet a számára. Az újító szándékának is teret adhat, és bár kissé erőltetnie kell a dolgot, azért humorral sok mindent elérhet. Így készüljön tehát, a vízöntővel folytatjuk, csak előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
1: A Pocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: 4 perc múlva 7 óra, úgy maradt. Úgy maradt a hangszóró itt a stúdióban, egy kicsit megijedtem. Na, menjünk tovább a horoszkóppal. A vízöntő magánéleti gondokkal küzd, de nem engedi, hogy ez a szakmai életére is rányomja a bélyegét. Szerencsés alkat, hogy ilyen vad, viharos körülmények között is maximálisan tud teljesíteni. A dolgok különös közjátéka folytán, a jó, amit az egyik oldalon megteremt, a másik oldalon is hatni fog. A kapcsolati, családi zűrök lassan elülnek majd. A halaknak az érzelmekkel és az értelemmel is meggyűlhet a baja a mai napon. Nem csak a szerződésekkel vagy a kommunikációs problémákkal lehet gondja, de az emberek érzelmi életére is tekintettel kell lennie. A hiszt is idős vagy frusztrált kollégák boríthatják ki leginkább. Próbálja meg nem átvenni a hangulataikat. A mai napon a rugalmasságáról kell számot adnia a kosnak, valakit helyettesítenie kellhet, és ez bizony próbára teszi az ő szakmai tudását éppen úgy, mint a másokkal való együttműködésre való képességét, talán még a nyelvtudását is. A bika ne hagyja, hogy az összes lusta kollégájának a munkáját a nyakába varják, ha pedig ön a főnök, akkor tegye azt, amit a főnökök megtennie kell, ellenőrizzen és irányítson, de ne akarjon mások helyett is dolgozni, ehhez pedig a bizalmat kell megtanulnia. Nagy előfeszítést kíván az ikrektől a mai nap munkája, de ehhez szerencsére minden segítséget meg is kaphat a kollégáitól. Az együttműködés gyümölcse van, nem csak a hatékonyság lehet, hanem valamilyen barátság is szövődhet, ami a munkás órákon túl is kitart majd. A kapcsolatok, a kommunikáció mindig is fontosak voltak a ráknak, ma azonban egyenesen nem élhet meg beszélgetések nélkül, sőt, ama nagy beszélgetésnek is éppen ma jöhet el az ideje. Ha tudja, hogy kivel akarja ezt lefolytatni, keresse fel személyesen. No, hát akkor így készüljön mára. Jó szerencsét, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy majd érkezik valamikor, majd kicsit lehet, hogy késik, meg a napi ötös tagjai is érkeznek, ők nem késnek. Ma arról érdeklődünk, hogy mit választanának, vagy mozgóképet nem látnának többet, nem nézhetnének többet, vagy pedig zenét nem hallgatnának, vagy hallgathatnának. Egy kis dilemmai péntekre, de előbb még jönnek a hírek, maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Hey Hú gyümölcslevek csupán 339. 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közé honlapján az MVM paksi atomerőmű ZRT. A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekord szint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsomjainak szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, a roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó elnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátása racionalizálásával összefüggő módosításáról. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr, Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett Tolna, Jász-Nagykun-Szolnak és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet. Máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnapra már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is a legmagasabb piros figyelmeztetés van érvényben a magasabb középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet. Figyelemmel kíséri a két kassai cigány család áttelepülését Magyarországra a szlovák kormány roma ügyi megbízottjának hivatala. Ellenőrzi az információkat és azok kiértékelése után nyilatkozat kiadását tervezi, közölte Alexander Daskó, a pozsonyi hivatal vezetője, a kormány roma ügyi megbízottja. A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai tóvárosi lakótelep Lubina néven ismert Viskóból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Pazar péntek reggelt, ez az Antrit reggel, július 31-én 7 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és érkezik majd valamikor nem sokával is, picit késik, de ettől függetlenül hamarosan megkezdjük a mai napi ötösünk. Tudja azt a műsorelemünk, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy mit választanának, hogyha muszáj választani, vagy mozgóképet nem nézhetnek többet, vagy pedig zenét nem hallgathatnak. Kis dilemma péntekre, mindjárt kezdünk, nem menni sehova.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Lazar, péntek reggelt ez az Antri reggel, július 31-én, 7 óra múlt 12-13 percen, és megérkezett Vali.
1: Jó reggelt. Hello, Dávid.
0: No, és akkor meg is kezdhetjük mai napi ötösünket. Igen. Tudja azt a műsoreleminket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki véleményét. Ma azt kérdezzük, hogy mit választanának, mert muszáj választani. Vagy mozgóképet nem nézhetnek többé, vagy pedig zenét nem hallgathatnak.
1: Hát én biztos csak az elé mellett kötnék ki.
0: Igen. Mm-hmm. De miért?
1: Nem tudom. Bár ma azt is mondhatnánk, hogy a filmben is van zene. Mert hirtelen ez ugrott be nekem, amikor így az előbb, hogy feltetted a kérdést, hogy igazából a filmben van zene, és akkor valahol úgy a kettő úgy ott lehet. Úgyhogy lehet, hogy lehet, hogy akkor úgy akkor a zene sem maradna ki, hogyha mondjuk a filmet választanám.
0: Hát ez egy kis kapu.
1: Igen.
0: Mondjuk úgy. Én ugyanerre gondoltam.
1: Te is erre gondoltál?
0: Na jó. Egyértelműen nagyon mozgókép maradna. És hogyha már mozgókép, ugye direkt nem filmet kérdezek, hanem mozgóképet. A mozgókép pedig lehet videoklip is. Ugye? Mert mozgókép.
1: Nagyon kis csalafinta vagy. Igen, jó van.
0: De kíváncsi vagyok, hogy a napi ötös tagjainak ez feltűnt-e, úgyhogy kezdjük meg most Balázzsal.
1: Balázs gyakran csap a húrok közé, saját együttese is van, akikkel hardcore punk dalokat játszanak, de szexádi sportcsapatoknak is írtak indulót.
0: Na, de akkor vajon melyiket választja?
2: A mozgókép egyértelmű. Várjál, nem biztos, hogy egyértelmű. Mozgókép. Nyilván az se jó, mozgókép. Érted, mondjuk egy Bud Spencer filmre nem tudok táncolni, de mondjuk a Chubby Checkertől a Twistre, arra igen. Tehát akkor maradjon az.
0: Akkor ő akkor, a mozgóképet nem nézne többet.
1: Akkor nem, akkor a zene marad.
0: A zene maradna.
1: Na, hát jó, mert hogyha ő zenész, vagy persze. Hát így majd, hogy nem szakmabeli, akkor nyilván.
0: Nem majd, hogy nem teljesen.
1: De most, ha azt nézzük, hogyha most mondjuk zenész, és mondjuk választja a mozgóképet, mert hát ő tud magának zenélni. És akkor nem, tehát akkor ha az együttesben játszik, és gitározik, vagy nem tudom.
0: Na jó, de ez milyen már saját magadat hallgatni folyamatosan.
1: Na jó, de ő akkor valamilyen muzsikát tud csinálni.
0: Hát akkor is. Nem? De azt csinálod, nem pedig élvezed, csak úgy hallgatni. Hát, nem? Tehát most mi is megunjuk saját magunkat itt a mikrofonok előtt, mögött.
1: Már mint, hogy ki te.
0: Én már igen. Na. Én már biztosan. Na, köszönjük Balázsnak, folytassuk Gizivel.
1: Gizi hisz az emberekben, és hisz abban, hogy mindenkiben van egy kis angyal, csak ki kell csalogatni.
0: Na, hallgassuk őt is.
3: Én azért, én úgy gondolom, hogy a mozgóképről én hamarabb lemondanék, mint a zenéről. Nekem a zene az, ha nem is figyelek oda, teljesen más csinálok, dolgozok akár, tehát munkában akár adminisztrációt csinálok, vagy takarítok, vagy vezetek, vagy nem tudom, bármit csinálok azért, hangulattól függően kiválogatott zenét betenni, hallgatni, akár komolyan ráfigyelve, akár tényleg csak ilyen háttérzajként, az nekem sokat tud adni. A mozgóképről ugyanezt nem mindig tudom elmondani, mert mondjuk egy mozgókép van olyan, amikor már nekem túlterhelő tud lenni az én idegrendszeremnek. És van, hogy amikor csak jól tudom élvezni, és az is tud sokat adni, de van, amikor már túl tud terhelni. Nekem a zene az fontosabb.
0: Na, a zene fontosabb.
1: A zene fontosabb, igen.
0: Mindenki a filmre gondolt rögtön.
1: Mindenki a mozgókép. Igen. Jó, te tudsz csak ilyen kérdést feltenni, Dávid, hogy most a mozgókép az nyilván mindenkinek a film fog eszébe jutni, és nem egy videóklip.
0: De egyébként volt már olyan, Vali, hogy beraktál takarításhoz mondjuk egy filmet, amit már ezerszer láttál.
1: Ilyen háttérzajnak, persze.
0: Aztán ott maradtál a tévé előtt, és nem takarítottál.
1: Nem. Nem, ezek a komfort sorozatok, tudod. Ez így megy ilyen háttérnek. Ez ugye abszolút, igen.
0: Nem tudom, hányszor jártam már. Berakom, csak úgy nem tudom. Micsodát, mert szóljon valami mégiscsak, és így a vége az lett, hogy 2 óra múlva még mindig ugyanúgy volt minden.
1: Nem, mert akkor tudom, hogy elindítottam a takarítást, vagy éppen amit a főzést, vagy teljesen, nem tudom, mint pakolást, és akkor az úgy megy a háttérben.
0: Nekem sokszor nem sikerült.
1: Nem sikerül. Nem.
0: Inkább leragadtam a filmet.
1: Na, de hát Gizi a zenét választotta.
0: Így van, mindig ketten a zenét választották. Na. Hárman vannak, még zenélünk, aztán pedig folytatjuk.
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Adrit reggel, 7 óra múlt 24 perccel, július 31-én. Péntek van, pénteki kérdésünk van, mondhatjuk így a napi ötös tagjainak. Ugye ketten már elmondták, hogy mit választanának, hogyha muszáj lenne választani, vagy mozgóképet nem nézhetnek többet, vagy pedig zenét nem hallgathatnak. Folytassuk gyorsan Bélával.
1: Béla egy több tízezer követős közösségi oldalt üzemeltet, ahol saját karikatúráit osztja meg a nagyvilággal.
0: Na, hallgassuk akkor, melyiket választja?
2: Hát ez nehéz kérdés, de egyébként, ha jobban belegondolok, mindkettőnek a hiányát megszoknám. Nagyon muszáj lenne, persze. Szerintem a természetben is nagyon sokféle hang létezik, amit már-már zeneként értelmezhetünk, vagy legalábbis van valamiféle ritmusa, meg dallama. Van például a madarak éneke, vagy a szél, sokszor nagyon változatos zúgása, fütyülése, vagy itt vannak a dongók, szúnyogok, tücskök. Tücskökről azt is mondjuk, hogy hegedül a tücsök, ugye. Aztán vannak a tengerparton a hullámverésnek az a ritmikus ismétlődése, szóval igen, lehet, hogy pótolni tudnám. Aztán itt van a mozgókép, az meg olyan, hogy szerintem nem feltétlenül kell egy képernyő vagy vetítővászon hozzá, hiszen az egész életünk egy mozgókép. Sokszor saját életünket is egyébként kívülről tudjuk nézni, mint egy filmet, egy mozgóképet. De például, hogyha konkrét műalkotásról van szó, mint mozgókép, akkor ugye ezt ki tudná váltani nálam például a színház. És hogyha már mindenképpen dönteni kell, hogy melyiket választanám, a zenét vagy a mozgóképet, akkor fájó szívvel, mivel ugye a mozgóképet én is művelem, de mégis a zenét választanám, mert annyira változatos a zene, annyira sokrétű, annyira sokféle emóciót tud közvetíteni, és olyan fontos része az emberi szórakozásnak is, hogy talán nélküle nehezebb lenne, mint mondjuk a mozgókép nélkül.
0: Na.
1: Igen. Az első válaszom nekem is ez volt egyébként, hogy zene nélkül, azt nem, inkább akkor azt választanám. Nem? Jó, hát te nem, mert te nem. Te nyilván a mozgóképet választanád, nem? Vagy hát a filmet?
0: Persze. Bár nehéz ez is, tehát... Azért szeretek zenét hallgatni, hát most ki nem szeret zenét hallgatni.
1: Persze.
0: Nehéz kérdés tényleg. Hogyha nem, nincs ez a kis kapu, amit így elhelyeztünk benne, akkor nagyon nehéz kérdés. Köszönjük Bélának is, hogy kifejtette, zenélünk, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk.
3: Andrit reggel!

0: Ez az Antrics reggel 7:30-kor, egészen pontosak vagyunk, július 31-e van, péntek, és elérkeztünk a mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogyha választaniuk kell, akkor a mozgóképet nem nézhetnek többet opciót, vagy a zenét nem hallgathatnak opciót választanák.
1: Hát, pedig hogy is tartunk?
0: Mindenki,
1: a zene,
0: mindenki zenét hallgatna inkább.
1: Igen.
0: Folytassuk gyorsan Anitával.
1: Hát, Anitát a zenehallgatás tölti fel?
0: Na hát akkor ezt most jól lelőtted a poént, Vali. Na hallgassuk.
2: Ó, ez elég öhön aluli. Mindegyik fontos, de. Tehát, hogyha zenét nem hallgathatnék, tehát az olyan, mintha nem kapnék levegőt. Tehát a zene az kell. Az pont, hogy így visszacsatolva az előző kérdésekre, az előző napokban, a mentális egészségünknek is baromira szüksége van szerintem a zenére. Hogyha kell, akkor éppen mondjuk Vivaldira, vagy ha kell, akkor Beethovenra, vagy ha kell, akkor Jude Law-ra, vagy ha kell, akkor Jennifer Lopezre, de zene nélkül, tehát nem lehet lenni. Tehát ez
1: zene nélkül nem kap levegőt, egyébként. Igen,
0: nem tudom, hogy milyen eset lehet az, amikor Jennifer Lopezre van szükségünk.
1: Jaj már! Miért? Ez tök jó kis Jennifer Lopez, azért vannak jó dalai. Vannak.
0: Jó.
1: Jó, hát nem lehet ilyen hörgős metált hallgatni.
0: Hát
1: arra mikor van szükség?
0: Mindig.
1: Arra
0: mindig szükség van. Na, folytassuk gyorsan Gáborral.
1: Gábor szeret a haverjaival lazulni egy húzós hét után. Egy doboz sör mellett mindig jobban esnek a beszélgetések.
0: Milyen igaz, hallgassuk.
3: Ez olyan ostoba a válasz, hogy zenefüleimnek, de hát ugye nyilván nem lesz zenefüleimnek, mivel én a zenét választanám. Hát arról le tudnék mondani. Ugye már többször emlegettem, hogy ezek a semmit mondó zenék, ezek nekem nem jönnek be, most beleértve itt a magyart, vagy bármilyet, főleg a magyart, ez nekem nagyon gáz. Hát én arról simán lemondanék. A mozgókép az inkább mozgatja a fantáziámat, ugye nyilván azért is, mert a filmek között is vannak zenék. Egyébként sokszor észre se vesszük, hogy van valami cselekmény. Most mondok egy példát a Indiana Jones filmöket, és tök jó zenék vannak alatta. Pedig ha csak a zenére koncentrálunk, akkor meg tök gagyi. De én mindenképpen csak is a zenéről mondanék le, a film maradjon. Majd alatt, ami van zene, azt hallgatjuk ennyi.
1: Na, hát akkor a végén csak
0: majd
1: megjött ami, az a megoldás.
0: Van alatt, azt hallgatjuk.
1: Igen.
0: Egyébként
1: igen.
0: A filmzenék nagyon-nagyon jók
1: tudnak
0: lenni.
1: Nagyon-nagyon. De kérdés, hogy közben el tudunk bennük merülni? Tudunk annyira figyelni, mint mondjuk úgy, hogy utólag, milyen jó zenéje volt ennek a filmnek, és előszedjük a... És utólag hallgatjuk meg mondjuk a filmzenét.
0: Nem lehet szétszedni, szerintem. Tehát egymást erősíti a kép, és a zene akkor működik, ugye? Hogyha a kettő összeolvan.
1: De hogy utólag realizáljuk, hogy milyen jó volt ez a zene, nem?
0: Hát, már azért közben is tudjuk realizálni, de utólag nyilván, igen, amikor mi kiszállunk a filmből, és akkor milyen jó volt ez a zene, felkeresünk YouTube-on, és akkor,
1: és
0: akkor tudunk úgy elmerülni, de akkor ugye nincs, tehát a mozgókép, meg a zene akkor működik, hogyha azok egymást mélyítik el.
1: Na. De hát akkor 5-1. Nem 5-1, 4-1, na.
0: Azért,
1: nem, most hittem.
0: Furcsa volt.
1: 4-1.
0: Valóna plusz 1.
1: Igen.
0: Így van. Hát 4-1-re nyert a zene. Zenét de hallgatnának a napjötös tagjai. Se baj. Mi is zenélünk majd, de nem most, mert úgy infóval folytatjuk, úgyhogy füleljen, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél, plusz 36 30 883 83 51.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bálteszék térségek között aszfaltoznak, így a 155-ös és a 161-es kilométer között lezárták a belső sávot. A 6-os főúton, az 56-os főút csomópontja közelében a 140-es kilométernél hídépítés miatt sáv elhúzással terelik a forgalmat, napközben jelzőőrös irányításra kell számítaniuk az arra haladóknak.
0: Köszi, Vali. Egyébként pedig rendőri jelenlétről érkeztek bejelentések ide hozzánk. Az egyik az a Csap utcánál van, itt a Csatári körforgó után, tudja, jól ott kint szoktak lenni a rendőrök, a másik pedig az elkerülőn van a Gemenc-Volán ZRT nagy, tehát magasságában talán, ott is nem tudom mit csinálnak, de ott vannak állítólag a rendőrei, jó munkát nekik innen is. Egyébként viszont szabad a pálya mindenfelé, nincsen torlódás, nincsen dugó a városban, vagy legalábbis nem jelzi a térkép, úgyhogy lehet menni, ettől függetlenül vezessen óvatosan, körültekintően a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívül, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: Ez a Rádió Antrit!

0: Egy percen belül 3:48 lesz július 31-én pénteken, ez az Antrit reggel, és ez az az időpont, amikor Vali beavat minket a titokba.
1: Hát nem is tudom, mit mondjak. Hát forró napok jönnek, nagy titkot nem árulok el, és hát így előre nézve ez egy jó egy hétig ki fog tartani. Meleg lesz, 40 fok lesz a hétvégén, ma még csak 38 fok lesz a maximum, viszont továbbra sem lesz felhő az égen. Még légmozgás se igazán, csapadék abszolút nem, az UV-sugárzás nagyon magas lesz, és figyeljünk arra, hogy akár egy fél órát kint töltünk az utcán, könnyen még akár napszúrást is kaphatunk, tehát hogy figyeljünk arra, hogy szerintem most jön az az időszak, hogy csak a szükséges időtartamot töltsük kint az utcán, amennyire nagyon szükséges, de akkor is akár valami szalmakalap a fejre, meg hidratáljunk folyamatosan, szerintem elkerülhetetlen lesz ez.
0: Így van, nem lesz egyszerű, az egyszer biztos, ahogy a legutóbb sem volt egyszerű.
1: Akkor nem volt dolog. Ennyire meleg, nem? Vagy így június vége?
0: Hát megdőltek a rekordok, ja, de... Vali, miért mondod, hogy nem volt?
1: Jó, hát nem, de lehet, hogy most még melegebb lesz, ezt lehet. Mondom, tehát hogy ahhoz képest lehet, hogy most még magasabb lesz a hőmérséklet.
0: Benne van, az egyszer biztos, hogy nem lesz egyszerű, ahogyan az orvos meteorológia is írja. A melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét léphet fel. Sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság, és csökkenhet a koncentrációs képességünk is. Az UV-sugárzás, ahogy Vali is mondta, országszerte erős, nagyon erős lesz, a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt. Ez is fontos lehet, és tényleg figyeljünk oda magunkra, meg egymásra is. Valahogy majd túl leszünk rajta. Így készüljön tehát, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdjön a napot igazi zenei változatossággal.

0: perc múlva lesz 8 óra, július 31-én pénteken, ez az Antrit reggel, összegezzük egy picit, hogy mi is történt a nagyjából elmúlt, nem nagyjából, hanem teljesen elmúlt nagyjából 50 percben. Ugyebár a napjötös tagét kérdeztük arról, hogy mit választanának, hogyha választaniuk kell, vagy mozgóképet nem nézhetnek többet, vagy pedig zenét nem hallgathatnak.
1: Aztán a zene nyert. Zene. Meg pluszban én hozzátettem egy zenét, meg te hozzátettél a mozihoz, úgyhogy akkor ez akkor is a zene nyert. Bár amit a zenején beszéltünk, ugye nyilván a mozgóképben benne van maga a zene is, meg a látvány, meg a film is, úgyhogy igazából az ötvözi a kettőt.
0: Igen.
1: De azért ez más, amikor azért betugod a füledbe, vagy úgy kicsit kivonulsz a világból, és úgy hallgatod a zenét, és az hiányozna. Az neked is azért volt bedelvét, azért ez neked is hiányozna.
0: Persze, de akkor én berakok egy videoklippet is.
1: Egy videoklippet is, akkor azt hallgatod?
0: Azt hallgatom.
1: Az is megvan.
0: Na jó, ez így egyébként csalás. De igen, nehéz kérdés az egyszer biztos. Köszönjük a napjötös tagjainak a mai, meg az egész heti közreműködésüket. Elengedjük őket, és felkészülünk következő óránkra, amiben hihetetlen hírekről beszélünk. Hát sok minden van tényleg. Tehát mamutot találtak, vagy hát mamut maradványt találtak, vízi biciklit találtak, ez itt volt Baján, hogy majd rátérünk erre is. Nagyon sok minden van. A hírek után kezdünk, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac.csaposuli.hu vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Már megint egy hétfőked?
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres víradás jelentőségére, és új víradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese. A szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett víradáson a cég közleménye szerint. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A víradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a szekszárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MTI-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. Olvasható a közleményben.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pozitív péntek reggel, ez az Antrit reggel, július 31-én 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk. Vali, jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Na hát hihetetlen hírekkel folytatjuk. Mamut lelet, vízibicikli és ChatGPT mint párterapeuta. Nagyon érdekes dolgok vannak a világban, úgy rájuk térünk. Mindjárt nem menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Egyház az Antireggel 8-18-kor július 31-én pénteken kezdjük hát meg hihetetlen hírek óránkat, majd kitaláljuk a nevét, hogy pontosan mi lesz.
1: És most azt nézzük, a hihetetlen időjárás generálja akár a hihetetlen híreket is. Így is nézhetjük a
0: pontosan így van.
1: A dolgot.
0: Mert hogy mamut maradványok kerültek elő a Dunából az alacsony vízszint miatt, egy alsó állkapcsot, két agyarat és feltehetően egy mamut bordát talált egy helyi lakos Bulgáriában a rekord alacsonyra apadt Duna medrében. Azért az durva, nem?
1: Eléggé. És meg ki tudja, hogy még ugye azért marad ez az aszályos időszak, hogy még mit fognak találni, vagy mi fog így kibukkanni a felszínre, ami hát most már nyilván nem a felszínre, de hát így a száraz mederből.
0: Még bármi is lehet. Ugyebár hozzátette a helyi múzeum igazgatója, hogy feltételezések szerint ezen a területen egykor mocsár volt, az állat évezredekkel ezelőtt pusztult el. De majd még jól megvizsgálják. Ez az egyik, ami előkerült a Dunából, a másik pedig 15 éve eltűnt vízi bicikli került elő a Sugóból. Ez itt történt Bajánál. Ugye, hát egészen szürreális sztori ez is. 15 évvel később, mert hogy szóval úgy néz ki a történet, hogy két fiú kapott egy vízi biciklit a szülőktől.
1: Ja, igen, 2011-ben, 11-12 körül, igen.
0: Így van, mert nagyon szeretek vízibiciklizni. Aztán egyszer az éleple alatt kihasználta valaki a lehetőséget, és úgy gondolta, hogy elköti ezt a vízibiciklit, csak aztán jól elsüllyedtek vele. És most 15 évvel később kezdett kirajzolódni, hogy mégis mi lehet az, miután az alacsony vízállásnak köszönhetően megtalálták a hajótestet, egész véletlenül ismerősök voltak, azok értesítették a fiúkat, kiérkeztek a helyszínre, és kihúzták ezt a vízi biciklit.
1: Hát így a képet elnézve így hirtelen nem mondanám meg, hogy ez egy vízi bicikli hát, volt, jó, de így, hogy már tudom, azért így a nagyjából a vonalak megvannak, igen, hát ugye a váza.
0: 15 éve ott volt az aljában. Na de most jön a slusszpoén, mert hogy hát úgy néz ki, a tettek egy gáláns ajánlatot. Aki bevallja, hogy ő kötötte el annak idején a vízi biciklit, és elmondja a süllyedés történetét, azt meghívják egy fröccsre. Nincs bennük semmi bosszú vágy, nem kérnek kártérítést, csak röhögni szeretnének egy jó ízűt, a különösen végződő sztoriuk után, meg megköszönni, hogy ilyen élményben lehetett részük.
1: Van egy nagyon kis vidám fotó, ahol a két srác ott áll a vízi biciklinek a tetején. Igen. Na hát ez egy, hát valahol ez az öröm az ürömben, tehát igen, hogy egy az ilyen időnek, igen, ilyen időjárásnak kellett beköszönteni ahhoz, hogy ez mondjuk így előkerüljön akár így erre a vízi biciklire gondolva, vagy ez a mamut maradványok, és szerintem még azért fog még előbukkanni.
0: Hát nem csak ezek kerültek elő,
1: múzeumi értékek.
0: Nagyon sok cikk foglalkozott azzal, hogy már eddig mik kerültek elő, eddig, hogy egészen elképesztő dolgok voltak a Dunában például, és hát még ugye sajnos apad, szóval
1: így van, még bármi is jöhet.
0: Na de ez az első két hírünk, úgyhogy zenélünk, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 4 perc múlva, 8:30 lesz július 31-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor folytassuk a hihetetlen hírek óránkat. Az előbb átbeszéltük itt a Duna meg a Sugó.
1: Sugó, igen, hogy mit is találtak, mik is bunkantak elő itt az akszályos időszaknak. Így hát van. Hála, vagy köszönhetően.
0: Hát, igen.
1: Nézőpont kérdése.
0: És aztán akkor menjünk tovább, utazunk egy kicsikét külföldre, mert hogy hát... teljesen fogalmatlanok lehettek azok, írja a Telex, akik az amerikai külügyben összeraktak egy Afrika térképet. A fotó egy Rio de Janeiro-i AIDS konferencián készült ráadásul, és az amerikaiak új egészségügyi megállapodásaikat akarták megmutatni, térképesítve.
1: Igen. Aztán, igen, hát, látom a térképen.
0: Így van. Nem egy térképészet a hadilábon álló osztályvezető helyettes készítette a térképet a két kezével, hanem a Reuters gyanúja szerint mesterséges intelligencia volt az elkövető. Az amerikai külügyminisztérium közölte, felelősséget vállal az esetért, majd rákente az egészet egy kapkodó munkatársra. Na de hogy miről is van szó? Arról van szó, hogy Nigériát cakkumpak feldobták a Száhel övezetbe.
1: Igen.
0: Mozambik Etiópiába került, messze déli helyéről. A nyugat-afrikai Kamerunból kelet-afrikai államot kreáltak. Igen, ez így.
1: Igen, azért érdemes néha ellenőrizni egyébként, amit a mesterséges intelligencia kiad, mert azért ne bízzunk meg benne teljesen. Még hogyha a végére oda is írja, hogy az AI ugye hibázhat, mert mindegyik válasz után oda írják, de hogy azért nem árt ellenőrizni, mielőtt így mondjuk így nyilvánossá teszünk valamit.
0: Hihetetlen, komolyan. Egy AIDS konferenciára az amerikai külügy.
1: Igen.
0: Hát hogy lehet ez?
1: De egyébként az amerikai külügy közölt egy dacára ennek a térképnek, ugye konstruktív volt maga a megbeszélés, és hogy Amerika nyilván továbbra is elkötelezett, hogy a betegség ellen küzdjön, és hogy fontos gyógyszereket újra támogat az Egyesült Államok a szegényebb országokban is. Ami nagy dolog azok után, hogy Donald Trump kormánya rengeteg segélyprogramot úgymond elkaszált, vagy hát így megszüntetett.
0: Most mit mondjanak az egészről? Persze, hogy konstruktív volt, meg elkötelezettek. Meg mit
1: hát ez egy drama, nem?
0: Annyira elkötelezettek ezek szerint, hogy arra nem volt erejük, hogy saját maguk rakjanak össze egy grafikát. Vagy ellenőrizzék
1: azt. Ez az. Hát, hogy akkor így ki sem derült volna, hogy mennyi időt vagy energiát fektettek bele egy ilyen előadásnak a létrejöttébe, vagy a létrehozására. Nyilván nyúltak az egyszerű megoldás, az amúgy nincs, akkor csak fussuk át, nem? Utána legalább, vagy csekkoljuk le, hogy mit is adunk ki a kezünk.
0: Nem arról van szó, én sem tudom pontosan, hogy hol vannak ezek az országok.
1: Hát én sem tudnám egyébként.
0: De most ott van egy térkép, amit tegyük fel, hogy mesterséges intelligencia csinált, ott van egy grafika. Legalább akkor annyit, meg annyira megerőltetem magam, vagy megerőltetem a kávéhordó fiút, hogy nézze már rá.
1: Jó, tehát az igen, az egy térkép, egy atlasz, azért elérhető egyébként is az interneten.
0: Tehát, hogy teljes
1: orrban. Igen. Hát, és hány ilyen lehet még egyébként, mióta a mesterséges intelligencia van? Csak mondjuk lehet, hogy sok minden nem derül ki.
0: Igen, hát sok minden nem derül ki, az egyszer biztos. De ez kikerült, és milyen jó. Erre jót nevettem. No, de van még egy hihetetlen hírünk, amiben megint csak a mesterséges intelligencia játszik szerepet, csak ezúttal párterapeutaként, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, zenélünk és rátérünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Heihú gyümölcslevek csupán 339. 3-1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
6: A
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! A Mókedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: csak 8 óra 39 perckor, július 31-én pénteken folytatjuk hihetetlen hírek óránkat, és ez most nem is annyira hír, mint sem egy elemzés, vagy egy nem tudom, hogy micsoda. A lényeg az, hogy jó dolog-e, hogy mesterséges intelligenciával elemezzük a veszekedéseket. Digitális párterápia. Ott tartunk ma 2026-ban, hogy...
1: Tehát nem a párommal, kedvesemmel, nem tudom, éppen társammal beszélem meg, amikor éppen van valami, hanem így elkezdek kutakodni, hogy vajon ez mi lehet?
0: Vagy hogy kinek megkérdez, van
1: kinek... Huha.
0: Ugye?
1: Igen. Szóval itt kezdődnek a problémák, és mindig felmerül bennünk, és visszajön így adásról adásra, hogy ugye a mesterséges intelligencia jelenléte az életünkben, hogy hova jut el, hogy nagyon fontos, hogy kellő, nem tudom, óvatossága, vagy megkülönböztetéssel úgy olyan,
0: óvatossággal
1: bánjunk vele, mert valamire jó, tehát kétségtelen, hogy jó tanulmányokhoz, munkához bizonyos mértékig talán.
0: Igen.
1: Jó, de az, amikor már egy élő húsvér embert szeretnénk pótolni, helyett, hogy vele beszélnénk meg, megkérdezzük.
0: Hát ugye azt várjuk a mesterséges intelligenciától, ezektől a chatbotoktól, hogy ők majd objektívak lesznek.
1: Aha.
0: Ugye? És könnyen elérhető, mert bepötyögöd az internetre, leírod neki a problémádat, és akkor ő ad erre valamiféle választ.
1: Igen.
0: A kérdés csupán az, hogy vajon ténylegesen objektíve
1: Vagy csak azt mondja, amit én akarok hallani, vagy ez egy jó kérdés, hogy a maga a válasz az miben erősít meg engem a kis egómat.
0: És elfogadjuk el a választ.
1: Amit én akarok hallani, vagy egy teljesen más, és akkor jaj, hát de hogyis ez nem így van.
0: Igen. Nem érted.
1: Vagy nem érted, mondjuk, vagy meggyőz egy olyanról, amit valójában nem is úgy érzek, vagy úgy hiszek.
0: De ez lenne az objektív, nem? Hogyha az objektivitásért keressük fel, akkor elfogadjuk, amit ír. Viszont ugye az a kérdés, hogy valójában objektíve, eznél összetettebb a sztori, a chatbotok ugyanis nem rendelkeznek saját véleménnyel, hanem a felhasználó által megadott információkból dolgoznak. Tehát, hogyha egy konfliktust úgy írunk be neki, amiben már eleve saját magunk vagyunk az áldozatok, akkor megerősítheti ezt a narratívát.
1: És akkor ugye bedobunk egy kérdést, vagy egy témát, ő pedig ugye nyilván a számára elérhető forrásokból összegyűjti, nem? A választ, tehát ugye összeállítja, nem tudom én, cikkekből, írásokból, tanulmányokból,
0: nem minden,
1: vagy mindenből, egyszerűen kreál egy választ nekünk.
0: Igen, csak ugye az nem mindegy, hogyha most volt egy veszekedésünk, és azt írom be neki, hogy a feleségem megint kiabált, pedig nem csináltam semmit,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Mert így.
1: Így, jó.
0: Vezetjük be, akkor nyilvánvalóan azt fogja mondani, hogy hát ha nem csináltál semmit, akkor valójában ő a hibás.
1: Uh-huh.
0: Tehát hogy alapból nem objektíven adjuk be az inputot, az információt a chatbotnak, akkor nem fog objektíven válaszolni.
1: És utána már csak az a kérdésem, hogy aki felteszi ezt a kérdést, utána ezt a választ magáévá teszi, ez felvállalja, és akkor majd tálalja ezt a másiknak?
0: Hát ez egy jó kérdés,
1: ugye?
0: Hogy tálalja-e.
1: Tehát
0: lehet,
1: tálalja-e,
0: hogy
1: mondja, vagy...
0: Hát igen, nekem volt igazam,
1: és akkor, és ennyi.
0: Megyünk tovább.
1: Tehát attól még nincs megoldva, vagy hát így lehet, hogy önmagában megoldotta a problémát. Igen, azért arra nagyon kell figyelni, hogy maga az emberi kapcsolatok ne vesszenek ki azért a hétköznapokból, meg a nem tudom én, a kommunikációból, társas érintkezésből, mert az akkor ez egy nem egy túl jó irányba visz el minket.
0: Ugye ennek az egésznek a hírértéke az, hogy erről konkrét elemzés született most, egy 6 percben elolvasható elemzés, tehát hogy valószínűleg ez egy létező dolog, hogy, hogy a chatbotokat kérdezzük arról, hogy kinek volt igaza a párkapcsolati veszekedésben, ami szerintem szörnyű.
1: Hát egyébként, de hogyha már mindenről kérdezhetjük a betegségünkről,
0: mindenről
1: csak hogy most ez egy olyan dolog, ami...
0: Csak ez, de a betegség ez még lehet talán objektívan.
1: Egyébként igen, talán ez jobban.
0: A tüneteket, de nyilvánvalóan a Google doktor az az egyik legrosszabb dolog a világon.
1: Aztán előbb-utóbb is eljutok az orvoshoz, hanem
0: de az még oké, de az, hogy most miért kiabált velem a felesége, miközben semmit nem csináltam, az abból nem kapunk objektív.
1: Ahelyett, hogy mondjuk van egy jó barátnőm, vagy egy közeli ismerős.
0: Vagy odaállok és megkérdezem, hogy haló, miért kiabáltál?
1: Ez az a legegyszerűbb.
0: Mit

0: csináltam.
1: Legrövidebb út. Meg.
0: Kész. Úgyis az a vége, hogy meg kell beszélni, nem? Na, hát igen, akkor ennyit a hihetetlen hírekről. Zenélünk, aztán pedig ajánlunk egy-két programot. Maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrip reggel, július 31-én pénteken 10 perc múlva 9 óra lesz, és hát ilyenkor azért szoktunk hozni egy-két program ötletet, hogyha van program ötlet. Hát
1: azon túl, hogy mindenki hűsöljön és vigyázzon magára. Lesz itt Tolna vármegyében, egyébként a másik közelében van a Nagy Szokoly.
0: Igen.
1: És most már 16. alkalommal rendezik meg a traktorverseny gazdatalálkozó és családi napjukat. Ez egy egész napos rendezvény, ennek már hagyománya van. És többféle versenyszámban mérkőznek meg egymással a résztvevők, például pótkocsitolatás, slalom ügyességi és gyorsulási verseny, erőhúzás, és lesz traktor szépségverseny is. Úgyhogy akit érdekel, akkor holnap már reggel 7:30-tól egész nap Nagy Szokoly a helyszíne ennek a programnak.
0: Na, úgyhogy, akkor lehet menni
1: traktorokat. Csak mindenki vigyázzon magára, meleg lesz. Mert meleg lesz. Így
0: köszi,
1: van.
0: Vali, hogy ezt elmondtad nekünk, és akkor elengedlek, mert futnod kell sajtótájékoztatóra.
1: Igen, igen, akkor szép napot.
0: Jó munkát.
1: Szép napot is, meg jó hétvégét mindenkinek.
0: Szia, szia. És akkor maradjunk egy kicsit a programoknál, mert hogy nekem egy remek program ötletem van, mondjuk az, hogy lehúzza a redőnyöket, szépen besötétít, és fölmegy a Rádió Antrit YouTube csatornájára, és meghallgatja az összes interjút, ami fenn van. Ez például egy egész napos programnak simán kiváló lehet. Egyébként tényleg vigyázzon magára, meleg lesz a hétvégén, hogyha teheti, akkor ne nagyon mocorogjon, még a vízparton sem, mert ott is könnyen leéghet, napszúrást kaphat, meg mindenféle problémák lehetnek, úgyhogy hát sajnos ez most ilyen. Zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 2 perc múlva 9 óra lesz július 31-én pénteken. Ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük, hogy mi történt. Ugye hihetetlen hírekkel foglalkoztunk ebben az órában. Például arról, hogy egy 15 éve eltűnt vízibicikli került elő a Sugóból, vagy kitértünk arra, hogy az amerikai külügy összebarmolta az Afrika térképet egy AIDS konferencián, és így tovább, és így tovább. De hát ennyi fért bele. A folytatásban érkezik Fiat Szilvia, a Szexedikun kutyamenhely vezetője, akivel átbeszéljük az elmúlt időszak eseményeit, úgyhogy jönnek a hírek, aztán pedig kezdünk, nem menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Lezárták a Kleversberg központ és a tankerületi központok átvilágítását. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Lezárta a Kleversberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Kleversberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Kleversberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indokon nem volt. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást 2026. augusztus 1-én szombaton megtartják, tájékoztatta az MTI-t a szervező Budapest sportiroda. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt 3 távra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbeszállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszó múltja, úszás tudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza a Balatont. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt, közölte a Dunamenti Regionális Vízműzi RT. A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány település részének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására lajtos kocsikat helyezett ki a szolgáltató. A vízszolgáltató július 28-án már közleményben kérte a lakosságot a takarékos vízfogyasztásra a problémák elkerülése, megelőzése érdekében. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. Tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A vádhatóság a bíróság hétfőn hozott jogerős ítélete alapján azt írta, a francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült, Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni, tették hozzá. A rendőrök kiszállították a férfit a járműből, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Prima péntek reggel, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt július 31-én, Fekete Dávid vagyok. A következőben pedig, ha mindedig az érkezik majd Fiat Szilvia, a Szexári Kutyamen helyvezetője, akivel átbeszéljük az elmúlt időszak eseményeit. Mindjárt kezdünk, ha minden igaz, tartson te velünk.
1: Ez az Antrit reggel.
2: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 4:10 múlt 1 perccel, július 31-én pénteken, ez az Antrics reggel, és az a helyzet, hogy az élet nem áll meg, sőt, egyre csak gyorsabb lesz, legalábbis úgy érezzük, és így van ez a szexeli kutyamen helyen is, úgyhogy fordulok vendégemhez, Fiat Szilviához, a kutyamen hely vezetőjéhez. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
0: Na hát beszéljünk akkor arról, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Kaptatok adományokat, voltak önkéntesek is segíteni. Mik voltak az elmúlt időszak legjelentősebb eseményei?
1: Igen, amennyire tudtuk, végig dolgoztuk a nyarat, ez sokban múlik azon, hogy mennyire magas a hőmérséklet, de volt olyan, hogy szintén 38 fokban talicskáztunk. Igyekszünk mindig hasznossá tenni magunkat, és egy picit szebbé tenni a menhelyünket, fejleszteni dolgokon, és kaptunk adományba zúzott követ, és több autónyit is, és a német partnerszervezetünktől. Ezt kétszer vittük ki, még van egy kicsi belőle, kétszer vittük ki a kennelekbe, már akkor is május vége volt, meg június eleje jó meleg volt, de fantasztikusak voltak az önkéntesek, mert nagyon, nagyon ügyesen bírták a munkát. Úgyhogy egy csomó kennelnek az alapját sikerült megcsinálni, hogy ellenállóbb legyen. Felkészülünk az esőre, de az eső nem jött.
0: Csak nem jött.
1: Ezen túl egyébként szintén a német partnerszervezetünktől és egy másik fantasztikus német családtól, akik évente kétszer szoktak jönni hozzánk, kaptunk rengeteg ételadományt, meg kutyafekhelyeket, tehát Németországból jött két raklapnyi ételadomány, és kedves barátaink, akik meglátogatnak minket, mindig nagyon aranyosak, most is egy egész busznyi eredelt hoztak, amit ők vásároltak, gyűjtöttek a barátaikkal, és nyakörveket, pórázókat, és nagyon aranyos emberek, és itt van Magyarországon házuk, és általában két-három hetet itt vannak egy évben kétszer. Tehát ilyen pozitív élményeink vannak, és persze, amikor jó idő volt, akkor rengeteget sétáltunk, és amikor mondjuk csak ilyen reggel 22-23 fok volt, akkor volt olyan, hogy 30 és 50 közötti sétáltató volt ott. Vannak rendszeres sétáltatóink, akik nagyon aranyosak, nagyon szeretjük őket, több kutyát is elvisznek egy napon, hogyha van rá lehetőségük. Van, aki mindig ugyanahoz a kutyához jön, és már gyakorlatilag formálisan örökbe is fogadta, és adományokat is hoznak mindig. Hát igazából nekünk most egy vágyunk van, hogy eltűnjön ez a 40 fok, és hogy újra folytathassuk a munkát, mert ettől él az egész, tehát, hogy a kutyáknak sétálni kell, a kutyákat takarítani kell, etetni kell, mozgolódás van körülöttük, állatorvoshoz járunk, és hát itt a hőmérséklet, itt nagyon sok mindent befolyásol, sőt, ilyen felújításokba is kezdtünk. Éppen most van úton a német szervezetünknek a vezetője, aki most szintén még telepakolta a kis buszt, és hoz 800 kiló adományt, plusz még feladott raklapon kétszer 400 kilót, vagy 450 kiló adományt, úgyhogy most egy csomó minden dolog érkezik, de a munkához is érkeznek felajánlások, mert ahogy elmúlik ez a hőkupola, vagy lehet, hogy már a közepén, elkezdünk messzelgetni, festegetni, mázolgatni fogjuk, csiszolgatni fogjuk a rácsos ajtókat, illetve a kennelekben, ott, ahol fal van, ott többszöri meszelést hajtunk végre, amit már el is kezdtünk. Egyébként kölyök kutyánk nagyon sok van, volt összesen 19, ami nem egy kis dolog, mert ugye az ember azt mondja, hogy hát kicsi, hát elfér kis helyen, meg nem eszik sokat, csak hát ez eddig még persze nyilván vannak költségei, de a legnagyobb baj akkor van, amikor ugye 19 kicsikém van, és 19 családot kell találjak. Na ez a nehéz dolog, és jelen pillanatban még a 19-ből vannak 12-en, úgyhogy őket most nagyon hirdetjük, mert szeretnénk nekik gazdit találni. Ma kettőt, éppen egy testvérpárt, szerencsére egy család kettőt is el fog vinni, éppen egy testvérpárt fognak elvinni a délután. A holnapi nap folyamán zárva leszünk, mert elviselhetetlen hőmérséklet lesz a kutyáknak is, és az embereknek is. Ennek ellenére hirdetjük őket, hogy jövő héttől keressük a felelős gazdikat, posztoltuk is őket a fényképeken, és további fényképeket fogunk feltenni. Nagyon cuki, általában ilyen 3-3 és fél hónapos kiskutyák, és bizony nem egyszerű történet, tehát, hogy őket megóvjuk attól, hogy betegek legyenek, hogy minden oltást megkapjanak, csippet megkapjanak, teszteket elvégeztük, aha, és most ott állunk, hogy jöhetnek a gazdik. A nagy örömünk az, hogy az elmúlt hétvégén egy egész családot örökbe tudtunk adni, mert ők ugye felkészültek a költözésre, és a mamát örökbe tudtuk adni, és mind a négy kölykét örökbe tudtuk adni pénteken és szombaton, és ez olyan nagy öröm volt számunkra, és mindenkitől kaptuk a visszajelzéseket, aminek rettenetesen örülünk. Lehet, hogy még néhányan emlékeznek arra a sztorira, amikor egy májusi, akkor még volt eső, egy májusi esős napon, egy délutáni órában a szombaton egy nő kijött a menhelyre, és hozott egy szatyorban 5 darab kiskutyát,
0: igen,
1: és mellettük bandukolt a mama szétázva. Na, erről a családról van szó, akiket feljavítottunk, rendbehoztuk őket, erősek, szépek, és most már gazdihoz költöztek, és mindenki boldog, tehát azért vannak jó dolgok is.
0: Na hát az a legfontosabb, hogy legyenek pozitívumok. Zenélünk, aztán pedig rátérünk arra, hogy nyilvánvalóan az állatokat is megterheli ez a hőség, mit kell, mire kell odafigyelni, és mit kell tenni, úgyhogy maradjon velünk.

0: No.
1: Ez az Andrés reggel, 4 perc múlva 9:30 lesz, július 31-én pénteken. Folytatjuk beszélgetésünket Fiat Szilviával, a Szexádi Kutyamen helyvezetőjével. Ugye hát itt van a meleg, és itt is marad még egy hétig biztosan velünk, sajnos 40 fok is lehet, ami nyilvánvalóan minket, embereket is megterhel, de hát ugyanúgy az állatokat is. Mire kell figyelni ilyenkor?
0: Hát először beszéljünk a magánemberekről, aztán utána arról, hogy mit próbálunk csinálni a kutyáinknak. A magánembereknek mindenképp azt javasoljuk, hogy itt ez az egy hét, és egy picit próbáljanak több figyelmet, picit, vagy több, sokkal több figyelmet fordítani a saját állataikra. Itt most ugye beszélünk a kisállatokról, meg a haszonállatokról, tehát lehet az cica, kutya, hörcsög, de lehetnek mondjuk ugye malacok, marhák, egyéb, tehát hogy igyekezzünk azon lenni, hogy minden állatnak legyen megfelelő árnyékos helye, megfelelő hőmérsékletű helye, ahova el tud húzódni, el tud bújni, mert valami katasztrofális ez a 40 fok a tűzőnapon, és mindig legyen előttük friss víz. Érdemes mondjuk, hogyha az udvaron tartják az állatokat, akkor ilyenkor érdemes az udvarnak a több pontjára elhelyezni, és mondjuk a vízesedényeket, lábasokat, mert ugye ahogy a nap jár, úgy hűl le, vagy melegszik fel a víz, és nyilván ezeket a vizeket cserélni kell, tehát legalább naponta egyszer ki kell cserélni a vizet, de lehet többször is a szupergazdig. Ugye ez van az udvaron. Az udvaron fontos, hogy legyen mondjuk egy épület, ami árnyékot ad, vagy kiváló nagy fák árnyékot adnak, és ott a tövében szeretnek heverészni a kutyák. És ha valaki kikötve tartja a kutyáját, most az egyszer engedje el, mert ilyenkor, mint tudjuk, nagyon sok kutya meghal a hőségben. Egyszerűen nem bírják ezt a hőmérsékletet, mert nincs árnyék, nem jutnak vízhez. Ez valami tragédia. Aztán, hogy mire figyeljünk még, a vízről beszéltem, az árnyékról beszéltem. Ezt milliószor elmondtuk, hogy az autóban nem hagyunk se gyereket, se kutyát. De még mindig előfordul az, hogy kutyák halnak meg, vagy kutyát, vagy autót kell betörni amiatt, mert benhagyták az autóba. Nem. A kutyát ilyen időszakban sehova nem visszük. Sőt, a sétáról is annyit, hogy most az egyszer a kutya nem fog sokat sétálni valószínűleg, ha csak a gazdi föl nem kell reggel 5-kor vagy 6-kor. Mert ha reggel 5-kor, 6-kor, 7-kor elmegyünk a kutyával egy nagyot sétálni, akkor az még kielégítő a hőmérséklet szempontjából, viszont délben és mondjuk délután csak rövid sétára megyünk le, elintézzük a dolgaikat, mert délután 4 és 6 között van a csúcs, elviselhetetlen, és igazából este 7 meg 8-kor sincs még igazából jó idő. Tehát ne javasoljuk a kora reggeli hosszú sétákat, és egyébként a napközben a rövid sétákat javasoljuk. Figyelni kell arra is, hogy milyen a betonnak vagy az aszfaltnak a hőmérséklete, mert akkor, amikor mondjuk a hőmérséklet 40 fok, akkor az aszfalt az lehet 60 fok is.
1: Így van.
0: Ha most ezt szoktuk mondani, hogy van kéz meg lápróba, kinek melyik tetszik, tehát hogyha azt szeretném, hogy a kutyám végigmenjen azon az aszfalton, akkor egy pár másodpercig leteszem a kezemet, vagy ha épp ilyen papucsba vagyok, akkor leteszem a saját lábamat, és meglátjuk, hogy én bírom-e. Ha én bírom, akkor rendben van. Ha én nem bírom, akkor ne várjuk el azt, hogy a kutyának is ez menni fog, és igen, súlyos égési sérüléseket okozhat az aszfalt, és ilyen képeket is sokszor látni, amikor valami hihetetlen csúnya lesz a kutyának a tappancsa. És nagyon kell vigyázni arra, hogy a kutya, most elsősorban kutyáról beszélek, mert a cicák vagy a lakásban vannak, vagy pedig szerencsésebben el tudnak bújni, remélhetőleg az árnyékba, vagy valamilyen fedél fölé. De ha véletlenül valaki mégsem figyelt oda ezekre a tanácsokra, és a kutyája esetleg hőgutát kapott, vagy annak a gyanúja áll fönt, ilyenkor magas a hőmérséklet, akkor a kutya liheg, felmegy a pulzusa, egy kicsit zavart is lehet, tehát rendesen látszanak rajta rosszulét tünetei, tántorog, akkor ilyenkor kezdjük el hűteni a kutyát, először langyos vízzel próbáljuk bevizezni azokat a testrészeit, ami nincs olyan sok szőr, mint például a tappancsát, a hasát, a mellét, és egyébként jelentkezzünk be azonnal az állatorvoshoz, vagy hívjunk azonnal állatorvost, mert egy komolyabb hőguta sajnos azonnal elviheti a kutyát, vagy belső károsodásokat okozhat, úgyhogy ezeket a dolgokat nagyon komolyan kell venni, és mindig utólag jönnek rá az emberek arra, hogy jaj, hát ez tényleg nem így kellett volna, vagy ilyesmi. A szabadon tartott kutyáknak érdemes kihelyezni több edényt is, de érdemes kihelyezni például olyan gyerekhomokozót, vagy gyerekkádat, vagy bármilyen egyéb fürdőzési lehetőséget, mert amelyik kutya szeret fürdeni, az ki is használja ezt, és nagyon kellemes élményt tud nekik nyújtani. Érdekes dolog, hogy például a kutyák és macskák is le tudnak égni, különösen azok, akik fehérek és világosak, és az ilyen cicáknak meg a kutyáknak be lehet kenni a bőrüket, különösen a fül résznél, és ott, ahol nincs túl sok szőr, hogy ne égjenek le magas faktorú fényvédővel. Például emlékeztetnék a fehér színű cicákra, akik az ilyen időben és a nagy UV-sugárzásban sajnos laphámrákot kapnak, és a fülük az nagyon megbetegszik. Tehát, hogy azért vannak itt szörnyű dolgok is, amire oda kell figyelni. A nyitott ablaknál még, hogyha a lakásban van a cica vagy a kutya, mindig figyeljünk arra, hogy ha szellőztetünk, akkor vagy ne legyen bent az állat, vagy legyen valami rács, mert minden évben többször jártunk menteni is, meg hallottuk is, hogy cica esett ki, kutya esett ki a nem tudom hányadik emeletről. Szerencsére eddig mindegyik megúszta, de képzeljük el azt, hogy milyen az, amikor egy kutya vagy egy cica, egy kicsike kiesik a negyedik vagy a tizedik emeletről, akkor lehet, hogy már esély sincsen. Tehát ezekre a dolgokra is nagyon oda kell figyelni. És hogy a menhelyen mi mit csinálunk? Hát egész nap próbáljuk hűteni a kedves állatainkat. Hála Istennek már sok évvel ezelőtt, legalább 10 évvel ezelőtt elkezdtünk fákat ültetni, és jelen pillanatban van 120 körüli fánk, amik nagyok és lombosak. Egyrészt ez nagyon fontos a kutyák élettere szempontjából, azon felül meg májusban már megkezdtük a különböző árnyékolóknak a felrögzítését. Itt van köztük ilyen zöld színű mezőgazdasági boltban kapható háló, kaptunk más ilyen takarófóliákat, aztán kaptunk Németországból ilyen napvitorlákat, és ezek mind fel vannak rögzítve, persze még így sem a legkellemesebb a történet, de azt elmondhatom, hogy ha például mondjuk gyógyszereket osztunk a menhelyen, akkor ugye vannak ugye a havi kullancseleni gyógyszerek, és megyünk körbe, akkor így nagyjából elviselhető az a rész, ahol a kutyák vannak a kenelben, és amikor úgy kimegyünk szépen előre, ahol éppen nincs fa, vagy máshova, akkor sokkal melegebb van. Tehát ezzel is próbáljuk egyébként minden délelőtt és minden késő délután van itatás, és persze körbe megyünk, ahol elfogyott, oda újra viszünk vizet, és ahova kell, oda raktunk pancsolókat, kádakat, homokozókat, minden tele van vízzel, és tegnap is szerettük volna lefilmezni, ahogy a kutyák fürdőznek, nagyon szégyellősek egyébként.
1: Igen?
0: Nem szeretik mutatni, hogy ők hogy fürdőznek, és mindig el kell vonulni valahova, és úgy tudjuk lefotózni, levidozni őket, ahogy ők pancsolnak, meg bent ücsörögnek a vízbe. Nagyon érdekes történet. Vannak, akik nem szeretik, és vannak, akik meg nagyon szeretik, és megpróbálunk mindent megtenni az érdekükben. Hát ha látjuk, hogy valaki kicsit rosszabbul érzi magát, akkor azt azonnal bevizezzük, megnézzük a hőmérsékletét, de például a legjobb helyekre most az idős kutyákat helyeztük el, akik tényleg olyan fával benőtt árnyékos helyen vannak, hogy ott általában ilyen 26-28 foknál nincsen magasabb hőmérséklet.
1: Az kellemes tud lenni azért.
0: Egyébként mostanában nem esznek túl sokat ebben a melegben, tehát ilyenkor kevesebb élelemre is szükség van. Az nem azt jelenti, hogy nem fogy el mondjuk napi 80 kiló táp, vagy ugyanennyi, mit tudom én, 100 kilónyi megfőzött étel, de most azért nem esznek olyan sokat, mint télen. Viszont egy ilyen más gondjaink vannak. Úgyhogy most szombaton nem leszünk sajnos nyitva az elképesztő hőmérsékleti viszonyok miatt, viszont az azt követő szombaton igen, és nagyon-nagyon várjuk a komoly, felelős gazdikat, elsősorban a kölyök kutyáinkra, mert ugye nekik fontos, hogy minél előbb családba kerüljenek, és természetesen a többi 175 kutyánkra is, akik cukik, aranyosak, és sok nagy testű kutyánk van, akik szelidek, jópofák, és várunk mindenkit legközelebb szombaton. Köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, kitartást.
0: Köszönjük szépen.
1: A folytatásban pedig rátérünk majd az időjárásunkra még egy picikét, mert sajnos van miről beszélni, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: Ez az Antics reggel 3-4-10-kor egészen pontosan, július 31-én, pénteken, és akkor térjünk rá az időjárásunkra még egyszer, mert hogy sajnos beszélnünk kell róla. Már most nagyon-nagyon meleg van, 32 fok környékén járunk itt Szekszárdon, süt a nap, és 37-38 fokig meg sem állunk majd, szél nem lesz, felhő nem lesz, csak napsütés és forróság és nagyon magas UV-sugárzás. Úgyhogy ezt valahogy így kell átvészelni, és ez még nem a csúcs, mert hogy a csúcs az majd csak ezután érkezik, vasárnapra írják a 40 fokot, ami aztán marad velünk egészen csütörtökig, amikor is visszaesik majd nagyon komolyan 39 fokra, aztán 38-37, és az utána való vasárnapra elméletileg már eltűnik majd ez az irdatlan kánikula, de hát addig valahogy túl kell élni, például úgy, hogy nem megyünk sehova, ugye, ahogy mondtam is a program ajánlónkban, de arra is érdemes figyelni, hogy a melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás, rosszul lét léphet fel, kialakulhat még tompaság, fáradékonyság és csökkenhet a koncentrációs képességünk, ami például az autóvezetést is befolyásolja, úgyhogy kocsikázni se nagyon kocsikázzunk, ha megtehetjük azt, hogy nem tesszük meg. Aztán fontos erősíteni immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami leginkább vizet jelent. Ugyebár, és ahogy mondottam, volt a hétvégén tényleg, tetőzik a kánikula, holnap 39, vasárnap 40 fokra kell készülni, így kalkulálja ki, és így tervezze meg a hétvégéjét. Tényleg, hát tehet, ne menjen sehova, talán az a legjobb döntés, a legbölcsebb döntés ilyen helyzetben. Jó, így készüljön tehát, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelt, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 2 perc múlva 10 óra lesz, július 31-én pénteken, ez az Antrit reggel, összegezzük, hogy mi történt eddig. Napi 5-ös tagjait állítottuk döntéskényszerbe, vagy az elé, mert hogy azt kérdeztük, hogy vagy mozgóképet nem nézhetnének többet, vagy pedig zenét nem hallgathatnának, melyiket választanák, nyert az, hogy zenét hallgatni kívánnak. Aztán pedig beszélgettünk mindenféle hihetetlen hírekről, mint arról, hogy mamut leletet, meg vízibiciklit találtak, ezeket a Dunában, a másikat a Sugóban, illetve azt, hogy az amerikai külügy összebarmolt egy Afrika térképet egy AIDS konferencián, egészen röhelyes volt az egész dolog. Végül pedig Fiat Szilvia, a szexedik kutyamenhely vezetője volt a vendégünk, akivel átbeszéltük, hogy mi a helyzet most a menhelyen, illetve hogy mit kell megtennie minden gazdinak ebben a melegben, hogy az állatok is biztonságban legyenek, és most itt vagyunk, hát mozgalmas volt, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, aztán hétfő reggel újra együtt kezdünk majd egy új hetet, addig pedig vigyázzon magára, minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: már megint egy hétfőked?
1: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túl meleg. Vezetett. A járművek beépített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a levegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a Kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogva tartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a Kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
4: Szép napot, kellemes pénteket kívánok Önöknek, Ingi Ici Adrián vagyok, a hírek már mögöttünk, most pedig visszaadjuk a főszerepet a zenének. Érkeznek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei itt a Rádió Andréton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

sugar. A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma július 31-e péntek van, sok boldogságot kívánunk Oscar nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti, forró nyári napok jönnek, úgyhogy tessék rá felkészülni. Ma szinte zavartalan napos nyári időre készülhetünk, felül alig lesz felettünk csapadék, nem érkezik. A térségben napközben időnként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet, délután 37 fok várható itt. Szekszárdon és környékén, az UV sugárzás pedig 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, hogyha tehetik, akkor kerüljék a tűző napfényt. Ami pedig a folytatást illeti, holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli eszél, holnap délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a napos, forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél helyenként feltámad, már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok, a délutáni órákban pedig majd 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Meglepő kertészeti praktikára hívták fel a figyelmet a szakértők. Egyre többen próbálják szappannal távol tartani a kártevőket a veteményesből. Bár a módszer szerint a növények közelébe akasztott vagy a talajra szórt szappan illata elriasztja a nyulakat és más kisebb állatokat, a szakemberek szerint ez csak átmeneti megoldás. Ráadásul a rovarok ellen szinte egyáltalán nem hatékony. A kertészeknek inkább azt ajánlják, hogy higított szappanos permetet használjanak a levél tetvek ellen, de ezt is óvatosan, kis koncentrációban is rendszeresen kell alkalmazni, hogy ne sérüljenek a növények levelei. A hosszabb távú védekezésben továbbra is a fizikai akadályok, például a hálók, kerítések vagy magas ágyások bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Emellett a kovaföld és egyes illóolajak, például a levendula, a borsmenta vagy a rozmaring is segíthetnek a kártevők távoltartásában. A szakemberek szerint most, amikor Tolna vármegyében és a Szekszárd környéki kertekben is javában tart a nyári termesztési időszak, érdemes a bevált, természetes módszereket előnyben részesíteni. A rendszeres növényellenőrzés és a gyors beavatkozás sokkal többet ér, mint egy-egy interneten terjedő csoda praktika. Jó kertészkedést kívánok Önöknek!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálata, itt jókai bablevest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz lecsós sertésszelet tarhonyával, a B menü pedig leves plusz varga béles eperöntettel. A Café Amaretto étterem terem mai kínálata, itt csirke vagy sertés ragú levessel várnak bennünket. A főételek közül pedig kérhető szalagos fánk barac lekvárral, vagy választható tejszínes karbonáras sajttal, a C menü pedig lecsós sertés karaj rizssel. A Szász étteremben ma jókai bablevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves, a főételek közül pedig választható mákos guba vanília sodóval, vagy kérhető rántott karfiol, petrezselymes rizssel és tartármártással.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Eric Price neve egyet jelent a minőségi elektronikus zenével. A svéd producer és DJ évek óta világ legnagyobb fesztiváljain lép fel, miközben dalaival rendre meghódítja a slágerlistákat, és most pedig jöjjön tőle egy újabb közönségkedvenc.
1: Zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt 11 óra, úgyhogy érkeznek a hírek, utána pedig folytatjuk a péntek délelőttet a legjobb zenékkel. Ma is forró nyári napra számíthatunk, úgyhogy ha tehetik, akkor fogyasszanak sok folyadékot, keressék az árnyékot és a legmelegebb órákban vigyázzanak magukra. A hírek után pedig mi jövünk vissza hűsítő dallamokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Frissülj fel a CBA ajánlataival! Csióóven paprikás chips 50 g, 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihó gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekord szint alatt, amely több mint egy méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsompjainak szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, a roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó elnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátása racionalizálásával összefüggő módosításáról. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett Tolna, Jász-Nagykun-Szolnak és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet. Máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnapra már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar megyére is a magasabb piros figyelmeztetés van érvényben a magasabb középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet. Figyelemmel kíséri a két kassai cigány család áttelepülését Magyarországra a szlovák kormány roma ügyi megbízottjának hivatala. Ellenőrzi az információkat és azok kiértékelése után nyilatkozat kiadását tervezi, közölte Alexander Daskó, a pozsonyi hivatal vezetője, a kormány roma ügyi megbízottja. A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai tóvárosi lakótelep Lubina néven ismert Viskóban családjukból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Szép pénteket, jó hűsölést kívánok mindenkinek, én Gíci Adrián vagyok. A hírek után pedig ismét a zené a főszerep, és már érkeznek is azok a dalok, amelyek feldobják a délelőtöt. Töltsük együtt ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jó?

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A következő napokban biztosan mindenki megtapasztalja, milyen ereje van a nyári kánikulának. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az egész országban, így Tolna vármegyében is. Papson több intézkedéssel is készültek a rendkívüli melegre, hogy segítsék a lakosságot. Már is mondom a részleteket. Július 30-től augusztus 4-e évfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarország teljes területén, így Tolna vármegyében és Pakson is. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban kiemelten figyeljenek a folyadékpótlásra, lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot a déli órákban, és aki teheti, tartózkodjon klimatizált helységekben. Pakson a hőség idején több intézményben is biztosítanak ivóvizet a nyitvatartási idő alatt. Frissítő víz érhető el a Városházán, a Telepaks Média Centrumban, a Pakolic István Városi Könyvtárban, a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, a Városi Múzeum Deákházában, a Paksi Gyógyászati Központ rendelőintézetében, valamint a Csengei Dénes Kulturális Központban is. Emellett a város közkifolyói és ivókútjai is a lakosság rendelkezésére állnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek vannak veszélyben. Ezért fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, a könnyű ruházat viselése és a megterhelő fizikai munka kerülése. Aki útnak indul, mindig vigyen magával elegendő ivóvizet, és lehetőség szerint a reggeli vagy az esti órákra időzítse a hosszabb programokat.
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha augusztus közepén az éjszakai órákban a megszokottnál nagyobb zajt hallanak Kult, Döbrököz vagy Dombóvár környékén, akkor jóka lesz, fontos vasúti karbantartások kezdődnek a térségben. Éjszakai pályakarbantartási munkákra készül a MÁV Tolnavár megyében. A munkálatok célja, hogy hosszú távon is biztonságos és megbízható maradjon a vasúti közlekedés, ugyanakkor a környéken élőknek néhány éjszakánát nagyobb zajterhelésre kell számítaniuk. A Pécs és Budapest közötti vasútvonalon Kult és Döbrököz között augusztus 11-e és 14-e között minden este 9:30-tól másnap reggel 6 óráig dolgoznak majd a szakemberek. Ezt követően augusztus 13-a és 15-e között a Dombóvár-Kaposvár vonalon a Dombóvári alsóállomás térségében folytatódnak az éjszakai munkák este 10 és reggel 6 óra között. A MÁV tájékoztatása szerint a munkagépek nem csak az állomásokon, hanem a nyílt pályán és a vasúti átjáróknál is dolgoznak majd, ezért a közelben élők időszakosan erősebb zajra számíthatnak. A vasútársaság hangsúlyozza, hogy ezek a felújítások elengedhetetlenek a biztonságos közlekedés fenntartásához, ezért a lakosság türelmét és megértését kérik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
0: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálatom. Itt jókai bableveset ebédelhetünk. Az A menü leves plusz lecsós sertésszelet tarhonyával, a B menü pedig leves plusz varga béles eperöntettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt csirke vagy sertés ragú levessel várnak bennünket. A főételek közül pedig kérhető szalagos fánk barac lekvárral, vagy választható tejszínes karbonáras sajttal, a címenű pedig lecsús sertéskaraj rizssel. A szász étteremben ma jókai bablevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves, a főételek közül pedig választható mákos guba vanília sodóval, vagy kérhető rántott karfiol, petrezselymes rizssel és tartármártással.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy igazi klasszikus következik, amely generációkat köt össze. A 90-es évek egyik legismertebb hip-hop slágere érkezik, amely már igazi örökzöld lett. Jön Coolio a Veszélyes kölykök című filmbetétdalával itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt következnek a térség legfontosabb hírei, hiszen rövidesen dél lesz, utána pedig a zené lesz a főszerep ismételten. A hőség ma sem kímél bennünket, ezért ne feledkezzenek meg a rendszeres folyadékpótlásról, és ha útnak indulnak, egy palack víz mindig legyen kéznél. A hírek után kellemes nyári slágerekkel és hűsítő dallamokkal várjuk Önöket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Újabb teljesítménycsökkentés Pakson, évadnyitó programsorozat a könyvtárban, fokozódik a forróság. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A Duna további apadása miatt a paksi atomerőmű csütörtök reggeltől 50%-kal csökkenti a kettes blokk teljesítményét. Az MVM paksi atomerőmű tájékoztatása szerint az elmúlt órákban tovább apadt a Duna, ezért július 30-án reggel 7 órától a kettes blokk teljesítményét 50%-kal mérsékelték. A társaság közölte, Paksnál a vízállás már mínusz 121 cm, ezért a korábbi korlátozások mellett újabb intézkedés vált szükségessé. A szakemberek folyamatosan figyelik a folyó víz hozamát és hőmérsékletét, a további döntéseket pedig ezek alapján határozzák meg. Szerdán a Duna addig soha nem mért negatív vízállást ért el a paksi szakaszon, ezért a korahatósági és üzemeltetési szabályoknak megfelelően már leállították az atomerőmű 3-as blokkját. A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a Szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a jelentős mennyiségű kábítószerkereskedelem büntetével gyanúsított izraeli állampolgárságú férfi letartóztatását. A nyomozás adatai szerint a 27 éves gyanúsított 2026. július 26. napján az esti órákban az Ozora Zenei Fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival, amikor Tolna vármegye területén a rendőrök igazoltatták. Az autó átvizsgálása során beigazolódott a rendőrök gyanúja, hogy a férfi nagy mennyiségű kábítószer szállít, amelyet a fesztiválon akart értékesíteni. A gépkocsiból ugyanis jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogokat foglaltak le. Az ügyészség álláspontja szerint a magyarországi kötődéssel egyáltalán nem rendelkező gyanúsított esetében fokozottan fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást. A nyomozási bíró az ügyészi indítványban foglaltakkal egyezően egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Egy pécsi csaló fiatalkorú ismerőse számláját használta a kicsalt pénzek fogadására, Ataki közleményében a rendőrség szerdán. A rendőrség lezárta annak a 20 éves pécsi férfinak az ügyét, aki online piasztereken hamis hirdetésekkel csapta be a vásárlókat. A sértettek által átutalt összegek egy 16 éves mohácsi fiú bankszámlájára érkeztek, akit a gyanúsított azzal tévesztett meg, hogy legális ruhaeladásból származnak a bevételek. A nyomozás szerint több vásárlót is megkárosított, az ügyben vádemelési javaslat született, a pécsi férfit üzletszerű csalással, fiatal társát pénzmosással gyanúsítják. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy internetes vásárlás előtt mindig ellenőrizzék az eladó hitelességét. A rendőrség a Matrix projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A Tamási rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Lakatos Leira eltűnése kapcsán. A 15 éves lány 2026. június 24-én a Hőgyészi gyermekotthonból engedély nélkül távozott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem ad magáról. Lakatos Leira 158 cm magas, normál testalkatú, barna szemű, barna hosszú hajú, amelyet összekötve hord. Dekoltázsán Tomi feliratú tetoválás látható. Távozásakor topot, rövid nadrágot és fehér sportcipőt viselt. A Tamási rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 0674 573 910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Lakatos Leila fényképét megtalálja az antrit.hu oldalon. Augusztusban nyári zárás, majd új évadnyitó programsorozat lesz terítéken a Szekszárdi Éhes Gyula könyvtár életében. A részletekről Liphauser János igazgató beszél.
9: A könyvtár augusztus közepétől, egész pontosan 8-ától nem lesz már nyitva. Egészen augusztus 20-a hetéig, viszont utána egy új évadnyitó rendezvénnyel köszönünk be. Augusztus 28-án péntekre tervezünk egy csillagászati programsorozatot. Nagyon közel és jól látható lesz a hold, közel teli hold lesz pénteken, amikor csillagász közreműködőkkel és különböző csillagászati távcsövekkel meg lehet nézni a holdat különböző szempontból. Előtte tervezünk egy csillagászati kultúrtörténeti kitekintést a hold kulturálhatott szerepéről, hogyan alakultak a különböző elképzelések a világ gondolkodói fejében, a különböző népi kultúrákban mit gondolunk arról, hogy hold, és ez miért fontos számunkra. Ezt megelőzően a Csigabiga Alapítvánnyal tervezünk egy állatsimogatót, és egyelőre még szervezzük, de nagyon reméljük, hogy sikerül összehozni. A könyvtárnak és a levéltárnak van egy közös kórusa. Sokszor sikerült nagy sikerű koncerteket adni különböző helyeken, és szeretnénk ennek a pénteki napnak és egy részévé tenni ezt a kórust. Az az igazság, hogy noha már másfél éve működünk rendszeresen ebben az épületben, vagy több mint másfél éve lassan, még mindig tanuljuk, hogy mi mindent hogy lehet benne csinálni, és az aulának a vízhangja nagyon megtetszett azoknak a zenészeknek, akik segítik a kórus koncertjeit, és a kórus tagok is élvezik, hogy ilyen szépen zeng az egész. Úgyhogy ott mindenképpen szeretnének egy nagyobb koncertet adni, olyan népszerű dalokból, amiket sokan ismerhetnek és együtt énekelhetnek a kórussal.
8: A Tolna vármegyei Balassa János Kórház az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében 93,47 millió forintos visszanemtérítendő támogatással új foglalkoztatási projektet indított 2026. május 1-én a Nő az esélye közszolgáltatásokban címmel. A program célja, hogy a regisztrált álláskeresők, munkanélküliek vagy inaktív személyek számára valós lehetőséget biztosítson az egészségügyi szektorban történő elhelyezkedésre és szakmai fejlődésre. A projekt keretében a résztvevők a képzett segédápoló képzés keretében, korszerű szakmai felkészítésben, kompetenciafejlesztésben és készségfejlesztésben részesülnek, amelynek köszönhetően képessé válnak az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói közösségébe történő beilleszkedésre, valamint a betegközpontú és betegbiztonságot szem előtt tartó feladatellátásra. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház kiemelten fontosnak tartja az esélyegyenlőség erősítését és a hátrányos helyzetű munkakeresőket keresők támogatását. A programba összesen 10 fő bevonását tervezték, akiknek képzését az intézmény korszerű Skill laborjában felkészült egyetemi okleveles tanárok közreműködésével valósítják meg. A kórház a szakmai képzés mellett a résztvevők tovább foglalkoztatását is vállalja a projektben meghatározott időtartamra. A program sikeres megvalósítását 2 mentor segíti, akik a teljes képzési folyamat során támogatják a résztvevőket a tanulási és beilleszkedési kihívások leküzdésében. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. április 30. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, 13 és 23 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás, Szekszárdon és a Vételkörzetben pénteken hajnalban 18, napközben 38 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Szép napot kívánok Önöknek, én Géci Adrián vagyok, megérkeztünk a péntek délutánjának küszöbére, már csak egy kanyújtásnyira a hétvége, addig is gondoskodunk a jó hangulatról, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lehet-e rangsorolni a vendégszeretetet? Erre kereste a választ egy érdekes összeállítás, amelyben a mesterséges intelligencia állított fel egy toplistát Tolna vármegye legbarátságosabb településeiről. A mesterséges intelligenciát arra kérték, hogy az interneten elérhető információk, turisztikai visszajelzések, a közösségi élet és a települések általános megítélése alapján készítsen egy szubjektív listát Tolna vármegye legbarátságosabb városairól és községeiről. Az első helyre Tamási került, amelyet a nyugodt hangulat, a gyógyfürdőm és az aktív közösségi élet miatt emelt ki a mesterséges intelligencia. A felsorolásban szerepelt Dunaföldvár is, ahol a történelmi környezet és a Dunapart közvetlensége jelentett előnyt. Bonyháda a sokszínű közössége és hagyományai miatt került a listára, míg Paks esetében az összetartó helyi közösséget, a sportilletet és a Dunaparti programokat emelte ki a mesterséges intelligencia. A rangsorban természetesen Szekszárd is helyet kapott, az indoklás szerint a vármegye székhely pezsgő kulturális élete, a borvidékhez kapcsolódó rendezvények, valamint a családias belvárosi hangulat is hozzájárul ahhoz, hogy a látogatók barátságos városként emlékeznek rá. A készítők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez nem hivatalos rangsor, hanem kizárólag az interneten elérhető információk alapján összeállított szubjektív lista.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Nagyon-nagyon meleg van odakint, a hőségriadó idején pedig az utazás sem egyszerű feladat, főleg akkor, amikor a buszpályaudvarokon vagy a vasútállomásokon kell várakozni. Szekszárdon azonban több intézkedéssel is igyekeznek megkönnyíteni az utasok dolgát. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben augusztus 4-ig, ezért a MÁV csoport országszerte több helyszínen is frissítő vízzel segíti az utazókat. Tolna vármegyében Szekszárdon is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a legmelegebb órákban könnyebben viselhető legyen a várakozás. A szekszárdi autóbuszállomáson naponta délelőtt 10 és délután 4 óra között hűtött ásványvizet osztanak az utasoknak. A dolgozók folyamatosan pótolják a készletet, és arra is figyelnek, hogy egyszerre csak néhány palack kerüljön ki a napra, így a víz végig kellemesen hűvös marad. A pályaudvaron emellett párakapu is működik, amely szintén enyhíti a forróságot a várakozók számára. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki vigyen magával elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerülje a déli órákban történő utazást, és fókuszottan figyeljen az idősekre, valamint a kisgyermekekkel közlekedőkre. A nagy melegben már kisebb folyadékveszteség is rosszul létet okozhat, ezért különösen fontos a rendszeres ivás.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Heihó gyümölcslevek csupán 339. 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Labszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig irány a francia Riviera, legalábbis képzeletben. Pálmafák, napsütés, tengerpart és hamisítatlan nyári buli hangulat, ezt hozza a következő dal. Már is jön DJ Antoine itt a Rádió Antriton. További szép napot kívánok önöknek.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. És szép pénteket, aztán pedig majd kellemes hétvégét, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okostévét, tablet.

0: Ritmusnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Lezárták a Klevelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Lezárta a Klevelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klevelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klevelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást 2026. augusztus 1-én szombaton megtartják, tájékoztatta az MTI-t a szervező Budapest sportiroda. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt három távra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbeszállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszó múltja, úszás tudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza a Balatont. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt, közölte a Dunamenti Regionális Vízműzi RT. A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány település részének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására lajtos kocsikat helyezett ki a szolgáltató. A vízszolgáltató július 28-án már közleményben kérte a lakosságot a takarékos vízfogyasztásra a problémák elkerülése, megelőzése érdekében. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A vádhatóság a bíróság hétfőn hozott jogerős ítélete alapján azt írta, a francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült, Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni, tették hozzá. A rendőrök kiszállították a férfit a járműből, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Elmúlt már 13 óra és a stúdióban Vörös Levente, a hét utolsó munkanapját is együtt töltjük itt pénteken a Rádió Andréton, és igen, péntek van, ez pedig azt is jelenti, hogy lehet bulizni, például az Echo Smith-en, ezt tudjuk a Cool Kids.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkanap.

Lionel Richie és a My Destiny itt az Antriton 13 óra, 19-kor a hónap utolsó napján, július 31-e van. Csodaszét délután kívánok még ebben a már-már elviselhetetlenül nagy melegben is. Közeledünk a 40 fok felé, de talán a legnagyobb dalok is kicsit elviselhetőbbek ebben a helyzetben. Ja, itt a Swedish House Mafia és a Wait So Long a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között a 105-en.

0: Ed Sheeran meg a Shivers itt az Antriton. 13 óra 32 van a július utolsó napján, méghozzá pénteken 31-én. Csodaszép délután kívánok különösképp az Oscaroknak, mert hogy ők ünneplik ma névnapjukat. Az Oscar a régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered, jelentése pedig istenség plusz dárda. De vannak születésnaposok, akiket ünnepelünk és akikre emlékezünk. Milton Friedman, Nobel-díjas magyar származású amerikai közgazdász például, aki enap szülöttje, róla ugye egyetemet is neveztek el itthon, de ma született J.K. Rowling, angol írónő, a Harry Potter regények szerzője, és Lil Uzi, amerikai rapper is. Aztán gyorsan ránézünk az eseményekre. Mi történt a mai nap? 1498-ban találjuk magunkat. Columbus Kristóf ekkor fedezte fel Trinidad szigetét, aztán ugrunk egy nagyot 1849-be a segesvári csatához, ahol valószínűsíthetően Petőfi Sándor életét vesztette, onnantól senki sem látta már. Aztán 1948-ba lépünk egy évszázadot előre, azért ezredet még nem, megnyitják ekkor az úttörő vasutat, a mai gyermekvasút elődjét, ahol a vasutas szolgálatot ugye gyermekek látják el, és akkor most ugrunk a következő évezredbe, 2005-be, amikor is a 20. Formula 1 magyar nagydíjat rendezték meg Magyaródon, egyébként Jenson Button nyert, és ugyanebben évben, ugyanezen a napon Cseh László 400 méteres vegyesúszásban világbajnok lett. Úgyhogy ez minden, amit a mai napról érdemes tudni, a dalokról pedig azt, hogy érkeznek a legnagyobbak a folytatásban is. Anastasia és az I'm Out of Love, ezt szól mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő énekesnő nem véletlenül kapta a Kishogy nagy hanggal beszenevet, alacsony termete miatt illetik így, többször is járt Magyarországon, először az Arany Zsiráf Gála sztár fellépője volt, ahol előadta I'm a Love dalát. Ezzel jön most Anastasia, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A csodálatos Bonnie Tyler és a Total Eclipse of the Heart. Itt az Antriton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között nem egész másfél perc múlva a 14 órához érünk, ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek a hírek, aztán természetesen jövök majd az utak infóival is. David Guetta, Love Don't Let Me Go dalát pedig hozom ezek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
5: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a palatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túl meleg. Vezetett. A járművek beépített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a levegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csak. Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogva tartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai Önkormányzati Tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat. Nézzük, hogy mi a helyzet a környéken. Van egy állandó munkálatunk, ugyebár az M6-os autópályán aszfaltozás zajlik, itt leálló sáv és egy forgalmi sáv lezárásra került. Nagyjából a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között, tehát a Decsónától egészen Bátaszék fellehajtójáig van ez a bizonyos korlátozás az országhatár felé tartó oldalon. Ezen kívül a 6-os főúton híd és áteresz javítás karbantartás zajlik a Sióhídon, úgyhogy ott sávelhúzásos tereléssel találkozhat, illetve ahogy látom Bonyhád környékén vannak óriási munkálatok, kaszálást végeznek nagyon-nagyon sok helyen, illetve egyéb útkarbantartási munkálatokat is, úgyhogy óvatosan, hogyha arra közlekedik. A városra közelítek gyorsan, és nézem, hogy mi a helyzet ott a közlekedéssel. Az újvárosi templom előtti szakasz, ami kifejezetten zsúfolt, illetve a Bezerédi utca és a Kórházi kápolna kereszteződése. Ezen kívül a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, máshol viszont minden járhatónak tűnik. Rendőről, Trafipaxról nem érkezett információnk, de amennyiben ön valamilyen egyébben rendelkezik, akkor megoszthatja velünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Közlekedjen óvatosan, körültekintve, meg persze türelemmel. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: És akkor most már tényleg a daloké a főszerep 14 óra után, és itt az Antritani Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig a francia DJ David Guetta dalát hozom 2002-ből, ez a Love Don't Let Me Go.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkában.

Maxwell és Ingrosso közösen More Than You Know It az Antriton. 14 óra 20 perc van, csodás péntek délután kívánok, de jó ezt kimondani, végre itt a péntek. Az időjárási infokat nem lesz ilyen jó, se kimondani, se meghallgatni, azokat is hozom majd mindjárt. Előbb viszont még a Maroon 5-val lassúzunk picit, ez a She Will Be Loved.

George Harrison és a Got My Mind Set on You itt az Antréton. 14 óra 35-kor hozom a legfontosabb információkat, amit tudni kell az időjárásunkról, és az a helyzet, hogy nem jó hírekkel jövök, abból a szempontból, hogy 38 fokot mutatnak a hőmérők, ami meglehetősen soknak bizonyul. Ugye másodfokú hőségriasztás van kiadva Tolna megyére, egyébként már van olyan az országban, ahol harmadfokú is ki van adva nálunk, majd ez csak holnap érkezik, ha minden igaz. Forró nyárnak nézünk elébe itt a következő pár napban és hetekben. Az a helyzet, hogy ma már csak 19 fokig fog hűlni a levegő, illetve éjszaka, holnap éjszaka, de talán ez most lényegtelen. Az biztos, hogy nem lesz már olyan hideg az éjszaka folyamán sem, hogy lehessen olyan hű, de nagyokat szellőztetni. Talán egy kicsit lehet hűteni a lakást. Egyébként 37-38 fok, amivel számolni kell még a mai nap folyamán, illetve holnap is magas UV-sugárzás mellett kevés felhővel, sok napsütéssel. Ehhez alkalmazkodva érdemes lenge nyári ruhába öltözni, és természetesen egy kalap sapka, ami még fontos kiegészítő tud lenni a bőrvédelem mellett. Ez rendkívül fontos. A pollen jelentésről annyit, hogy most éppenséggel csak a csalánfélék vannak magasan jelen a levegőben, mármint a csalánfélék koncentrációja. Egyébként pedig a parlagfű szezon, pollen szezon hamarosan érkezik és beköszönt. A következő napokban egy fokozódó kánikula határozza majd meg a humán meteorológiai helyzetet, front viszont nem lesz a térségünkben, de azért a meleg miatt a melegfrontra melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok mind-mind előfordulhatnak, illetve fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei, vérnyomás ingadozás, rosszulét is felléphet, úgyhogy rájuk különösképpen figyeljen. Sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság, csökkenhet a koncentráció képesség, ez ugye a munkában annyira nem jön jól, egyébként pedig azért pihenje ki magát, ha tudja itt a hétvégén, lehetőleg valami árnyékos helyen, fedett helyen, ebben a nagy melegben. Az UV-sugárzás, mint már mondtam, 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, úgyhogy ha szabadban van tűzőnapon, akkor igyekezzen azért védekezni az UV-sugarak ellen. Erősítse immunrendszerét, ez nagyon fontos, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg víz legyen, mert az ilyen cukrosüdítők, alkohol, kávé, ezek mind elvonják a vizet, és nem tesznek jót a szervezetünknek. Úgyhogy víz, víz, víz, víz, és amennyit jól esik, amennyit talán egy kicsit még annál is többet érdemes ilyenkor, mert ebben a nagy melegben, hát azért el kell az anyagcsere. Úgyhogy ezek, amiket tudni kell az időjárással kapcsolatban, a dalokról pedig azt, hogy jönnek továbbra is a legnagyobbak, Bruno Mars meg a 24K Magic, ez szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Már megint egy hétfő kedd.
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
0: Ennyi volt a reklám.
8: Egy Hawaiian született amerikai énekes reperrel megyünk tovább, aki 16-szoros Grammy-díjasnak mondhatja magát a pop történelmének kiemelkedő személyeként. Rengeteg sláger fűződik a nevéhez, na meg persze a hangjához is. Ő Bruno Mars és a 24K Magic, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: You get what you give, ez volt itt az Antriton, 2 perccel járunk, 15 óra előtt, csodás délután kívánok a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel persze, most viszont érkeznek a régiós térség legfontosabb hírei, ezekből informálódunk, aztán hozom majd vissza a legnagyobbakat, Portugal the Man, Feel It Still, ezzel indulunk a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihu gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám.
6: Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Szükségessé válik a Paksi atomerőmű teljes leállítása. Újra megszervezik az 1 millió lépést. Hétvégén is marad a forróság. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. július 31-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, olvasható az MVM Paksi atomerőmű ZRT Facebook oldalán. A Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, közel 2000 megawatt teljesítményű Paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. Bár a mostani rendkívül alacsony vízállás és vízhozam mellett a vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így a feladatokat ellátni nem tudja. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél is alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt. Természetesen az atomerőmű a rendkívüli helyzetekre, így az ilyen kis valószínűséggel bekövetkező helyzetekre is felkészült. Kidolgozott eljárásrendjeik vannak a Duna úgynevezett alacsony vizes helyzetének kezelésére. Az alacsony vizes állapotok 4 fokozatra vannak felosztva, a Duna Paksi atomerőmű vízkivételi művénél az úgynevezett hidegvizes csatorna öblözetében mért szintjei alapján jelenleg a 3. fokozatban vagyunk. Az előrejelzések alapján reális esélye van a 4. fokozat bekövetkezésének, ekkor az atomerőmű minden blokkját le kell állítani, onnantól kezdve megszűnik az energiatermelés, a továbbiakban az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni. A szakemberek felkészültek arra is, hogy ha a Duna további extrém szintcsökkentés szenved el, erre az esetre rendelkezésre állnak az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködésben telepített pajtás szivattyúk, amelyek biztosítják, hogy az atomerőmű álló blokkjainak lehűtve tartásához szükséges vízmennyiség mindenkor rendelkezésre álljon. Dr. Habricsak Nikolatta rendőrezredes Tolna vármegye rendőrfőkapitánya több évtizedes hivatásos szolgálat után saját kérésére nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezi augusztus 1-i hatállyal Taukárné dr. Pusztai Erika rendőrezredest, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány helyettesét, akit kimagasló szolgálati tevékenysége, áldozatos szakmai munkája elismeréseként 60. születésnapja, valamint nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonulása alkalmában jutalomban is részesítettek. Dr. Mecser Tamás az országos rendőrfőkapitányság vezetője augusztus 1-i hatállyal a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság gazdasági igazgatósának vezetésével Szücsi Faragó Julianna rendőr alezredest, a főkapitányság korábbi hivatal vezetőjét bízta meg. Ezredes asszony búcsúztatására és az új gazdasági helyettes beiktatására július 29-én ünnepélyes keretek között került sor Szekszárdon, a vármegyeházán, ahol Kovács István rendőr vezérőrnagy köszöntette az ünnepelteket és adta át az elismeréseket. Csak nem 3 órányi keresés után találták meg szerda délután a Páriból eltűnt nőt. Egy kétségbeesett nő hívta a rendőrséget szerda délután többször, mert Páriból Gyulajra indult az erdőn keresztül, de eltévedt. A rendőrök próbálták visszahívni, hogy segítsenek kijutni az erdőből, illetve megállapítsák telefonja helyzetét. A fiatal nő azonban nagyon riadt volt, így érdemben nem tudtak vele kommunikálni. A rendőrök azonnal megkezdték a csaknem 6000 hektárnyi terep feltérképezését és a nő felkutatását. Már az első napon számos segítő is csatlakozott hozzájuk. A polgárőrök drónokkal, hőkamerákkal és önkénteseikkel vettek részt a keresésben, a szekszárdi kutatómentők kutyáikkal, hőkameráikkal és drónjaikkal éjszaka is folyamatosan keresték a bajba jutottat. A területet jól ismerő erdészek és civilek is hasznos tanácsokkal és részvétellel segítették az egyenruhások munkáját. Csütörtökön a magyar rendőrség helikopterével is órákon át pásztázták a területet. Teltek az órák, a nyári hőségben is az egyre reménytelenebbnek tűnő keresés végül csütörtökön este 7:30 körül fordulatot vett. A rendőrség Facebook oldalán megjelent felhívás alapján egy gyulai asszony felismerte a településen bolyongó nőt, és azonnal értesítette a rendőröket. Ők rögtön hívták a mentősöket, akik a kimerült nőt további ellátásra kórházba szállították. 40 éve Szekszárdon fejeződött be az 1 millió lépés Magyarországon című film Rockenbauer Pál rendezésében. Ennek tiszteletére szervezik meg újra a távot, amelyről Borsi Zsolt, az 1 milliómadik lépés egyesület elnöke beszél.
8: Minden olyan embert várunk, aki természetszerető, szeretként lenni a természetbe. Valamilyen szinten tud azonosulni Rockenbauer Pál szellemiségével. 1986. október 11-én fejeződött be az és 1 millió lépés Magyarországon Rockenbauer Pál rendezésével. Tehát ez a film Szekszárdon fejeződött be, ennek tiszteletére, hogy 40 éve fejeződött be a film, ezért újra meghirdetjük, mert már kétszer meghirdettük ezt a távot, Írótkő Szekszárd távolságot. Nem azt az útvonalat járjuk be, mint a poliék, mert ők lementek a határig, a horvát határig, hanem a körülbelül a kék túrát követjük. Az olyan 540 kilométer, ez hát egy olyan 26-27 nap lesz egyfolytában való menetelés. Vasárnaponként pihenő, családi nap és vetítés. A filmkészítők is megtisztelnek minket. Ők már jóval 72-75 pluszosok, de jönni fognak. Elég sokan jelentkeztek már. Az idén abba szeretnénk változtatni, hogy szeretnék látni egy kis összefogást egyesületenként. Tehát, hogy egyesületek adják egymásnak a stafétát, és, ami nagyon fontos, saját területiket bemutatni, mi maradt a régiből, illetve, ami nagyon fontos, hogy az új értékeket bemutatni, ami számukra fontos, és esetleg a turistákat érdekelheti. Ezt filmre vesszük, és majd valamilyen film formájában ezt le is adjuk.
7: Egy gólos hátrányból várta a Paksi FC a Panathinaikosz elleni visszavágót a konferencia liga selejtezőjének második körében. Az atomvárosiak nem meghajolni utaztak el Athénba, ezt jól jelezte az is, hogy kétszer is vezetést szereztek a találkozón az esélyesebb rivális ellen, és egészen a 85. percig állták is a sarat, amikor viszont megtörtek. Így bár kétszer vezetett a Paks végül, 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikosz otthonában a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második körös visszavágóján, így a görög csapat jutott a következő körbe 4-3-as összesítéssel. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon, északnyugaton láthatunk több gomolyfelhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli eszél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet, Szekszárdon szombaton hajnalban 20, napközben 38 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jolinak köszönjük szépen a híreket, megyünk is tovább a dalokkal. Itt az Antriton a ma kedvencei meg a tegnap slágerei dübörögnek az utolsó hagyományos idő munkaórájában is. Portugal Man, Feel It Still, ezzel indulunk.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: Amy Winehouse meg a Rehab itt az Antriton Tű, pontosan 3:30 van, csodaszép délután kívánok, pénteken járunk a hét utolsó munkanapján és a hónap utolsó napján is. Mára szerveztek volna a szexhárdi sportközpontosok egy nyáresti völgytúrát 17:30-tól. Ez nagyon fontos, hogy elmarad a nagy melegre és hőségre való tekintetel, az emberek épsége és az egészség a legfontosabb, úgyhogy a kánikulában nem szeretnének senkit kockázatnak kitenni, tehát ha tervezett elmenni és betervezte, akkor még egyszer mondom, elmarad a túra, ezzel fontos számolni. Egyébként pedig program, amit én ajánlok, és még lehet menni hűvös helyre, a Művészetek Házába például, holnap 17 óráig látogatható Noam Chen fotós kiállítása, aki nemzetközi hírnévre tett szert még Izrael lélegzet elállító tájainak képeivel, és ezen a kiállításon nem ezzel érkezett, hanem egy kicsit eltér a megszokott stílusától, a Közép- és Kelet-Európa zsinagógáit bemutató kiállításon a művei a kitartás és a zsidóság folyamatos jelenlétének témáját járják körül, tehát egészen holnap 17 óráig lehet látogatni a Holokauszt túlélők címmel, 80 évvel a holokauszt után Noam Chen kiállítása a Művészetek Házában. Jó szórakozást kívánok hozzá, a nyáresti völgytúrát pedig majd remélhetőleg bepotolják, de ma este elmarad. A dalok viszont nem, azok jönnek a folytatásban is. Gloria Estefan és az Everlasting Love, ez szól mindjárt az Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy kubai származású énekesnő jön a folytatásban, aki Fidel Castro hatalomra kerülése után emigrált az Egyesült Államokba, azóta meghódította a világot, 4 Grammy-díjjal is büszkélkedik. Jön most Gloria Estefan és az Everlasting Love, itt a 105.1-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Purple Disco Machine, Beats of Your Heart, itt az Antriton, 2 perccel 16 óra előtt kívánok gyönyörű délutánt, ez pedig azt is jelenti, hogy már itt járunk, vége a hagyományos munkaidőnek. Ha önnek is lepörgött már a meló, akkor mindenképpen érdemes velem tartani, mert ha hazafele indul, hozom a legfontosabb információkat majd az utakról, és természetesen vissza a legjobb dalokat is. Flo Rida és Kesha közösen indít majd, ez lesz a Right Round.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanúk szerint drogot szállított az Ozora fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közleménye szerint. Az MT-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a szexárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MTI-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni, olvasható a közleményben.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óta járunk, pontosan 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat ide az Antritra. Nézzük, hogy mi a helyzet. Állandó munkálatokról tudok beszámolni, mindenhonnan máshonnan elvonultak már a közutasok. Egyedül az M6-os autópályán tevékenykednek, aszfaltozás miatt a leállósávot és egy forgalmi sávot kellett lezárni. Az országhatár felé tartó oldalt érinti mindez, nagyjából Decs vonalától egészen Bátaszék lehajtójáig. A 154-es, valamint a 161-es kilométerek közötti szakaszról van szó. Más tehát már nincsen, hát itt a hétvége amúgy is péntek délután járunk már, úgyhogy közelítek gyorsan a városra, és ha péntek délután, akkor ez azt jelenti, hogy egészen zsúfolódik össze a sok autó. Például az újvárosi templom előtt, ahol a rendőrök is kint vannak és mérnek is, mindenképpen figyeljen, ha arra jár ott a Parászta utca, Tolnai Lajos utca környékén, illetve már azért beljebb is a városban elkezdődnek feltorlódni a kocsisorok, az a volt tanítóképző skálaáruház előtti kereszteződésben, illetve a központban is hosszabb sorokra számíthat a kórházi kápolnával egyetemben. A csatári torok körforgalma ilyenkor be- és kijutásra is, hát hogy is mondjam, nem alkalmatlan, de azért sok időt elvesz az utazásból, illetve a volántelepi lámpa fogja a forgalmat az elkerülőn. Úgyhogy mindenképpen figyeljen arra is, ha esetleg ott halad az autóbuszállomás, vasútállomás közötti szakaszon, ilyenkor több a gyalogos, mint szokott lenni napközben. Egyébként pedig, ha bármerre jár és közlekedik, talál valami fontosat, szokatlan, akkor oszta meg velünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Most pedig, hogy 16 óra is elmúlt, vége a melónak, kicsit kikapcsolhatunk itt az Antriton. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Flowrider és Kese közösét hozom, akikkel körbe-körbe járunk. Ez a Right Round!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: A Clean Bandit és Jazz Clean közöse, Rather Be, ez volt itt az Antriton pontban fél ötkor. Csodaszép délutánt kívánok, péntek van végre, ennek lehet örülni, viszont van, aminek sajnos nem, mert hogy holnaptól tovább emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára. Bruttó 6 forinttal kerül majd többe a beszerzési áron a gázolaj, ez pedig azt is jelenti, hogy valószínűleg a kutak is érvényesíteni fognak belőle, a benziné egyébként a hétvégén nem változik. Amit lehet már tapasztalni, látni, hogy a kutak azért jócskán beépítették az áraikba a gázolaj emelkedésének az gázolajár emelkedését, így hogy 601 és 651 forint körül alakulnak az átlagárak itt Magyarországon a 95-ös benzin, valamint a gázolaj tekintetében. Úgyhogy ez egy kisebb változás lehet majd, de az biztos, hogy valahogy meg fog jelenni. A Brent olaj hordója egyébként 92 dolláron van, nem a tetején, ami volt ugye 100 fölött is, de azért még mindig elég magas, a 60-70-hez képest legalábbis jócskán magas, illetve egy USA dollárt is 317 forintért adnak középárfolyamon, úgyhogy ez is befolyásolhatja végeredményben. Ami fontos, Hernándi Zsolt, a MOL vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy biztonságos az energiaellátás mellett az üzemanyagellátás is, az energiaellátásról pedig szintén ezt mondták a sajtótájékoztatón, úgyhogy talán azt tehetjük meg mi kis emberek, hogy spórolunk, amennyit tudunk, takarékoskodunk, talán ez a legjobb szó rá, mindenféle erőforrásunkkal, legyen az víz, üzemanyag, áram, tehát ezekkel kapcsolatban mindenképpen érdemes egy kicsit takarékosabban bánni, mert a következő melegben minden ilyen összefügg egymással, és aztán végül is mi isszuk meg a levét. Úgyhogy előre kell gondolkodni, én pedig előre gondolkodok, és hoztam a legnagyobb dalokat. Vagyis hozom mindjárt Katy Perryt, meg a Hot and Coldot, itt az Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
6: Már megint egy hétfő kedd.
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Katy Perry óriási utat járt be a popiparban, szülei régen tiltották a nem vallási zenétől, barátaitól kellett hát CD-ket elcsennie, hogy megismerkedjen azzal a világgal, ahol aztán ikonikussá vált a neve, és 7 albuma jelent meg. Most tőle jön a Hot and Cold, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: annyi más érdekes sikerpénz és csillogás a KFT-től itt az Antriton. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei között járunk 16 óra 58-kor, 2 perc múlva már a 17 óra taposuk, ez pedig azt jelenti, hogy az utolsó kanyarra fordulunk hamarosan, most viszont előbb a hírekből informálódunk, aztán Marshmello és HLC közösével térek vissza, ez lesz a Be Kind.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heyhoo gyümölcslevek csupán 339, 3-1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Lezárták a Kleversberg központ és a tankerületi központok átvilágítását. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Lezárta a Kleversberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Kleversberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Kleversberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást 2026. augusztus 1-én szombaton megtartják, tájékoztatta az MTI-t a szervező Budapest sportiroda. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt 3 távra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbeszállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszó múltja, úszás tudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza a Balatont. Vízkorlátozást lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt, közölte a Dunamenti Regionális Vízműzi RT. A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány település részének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására lajtos kocsikat helyezett ki a szolgáltató. A vízszolgáltató július 28-án már közleményben kérte a lakosságot a takarékos vízfogyasztásra a problémák elkerülése, megelőzése érdekében. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. Tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A vádhatóság a bíróság hétfőn hozott jogerős ítélete alapján azt írta, a francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr rendőrök erre irányult irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonöszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni, tették hozzá. A rendőrök kiszállították a férfit a járműből, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És igen, bevettük azt az bizonyos utolsó kanyart itt az Antriton a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Egy órán keresztül még együtt rádiózhatunk. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. Csodaszép délután és jó pihenést kívánok. Ha pedig dolgozik, akkor kitartást más melóékkal.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Big Games, de csillesis nóta itt az Antriton. Erre aztán tényleg ki lehet kapcsolni. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei pont ezért jók. Hol lazulunk, hol bulizunk. Most éppen utóbbi került terítékre egy újra gondoldal. Az eredeti a Paramore együttes jegyzi. Ez pedig Cyril. Pörög a Still Into You.

0: A V-motorok és a Fekszem az ágyon, de jó, daloltak itt, hát mi is feküdnénk az ágyon, azt hiszem nem vagyok fel egyedül. Az Antrit szólam a kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, pontban 17:30, ez pedig azt is jelenti, hogy közeleg már a mai óráink vége, de még azért egy-két dologra felhívnám a figyelmét. Legfőképpen azért, mert a hétvégén óriási kánikula köszönt ránk megint, úgyhogy amennyiben rendelkezik klímával, vagy tervez klímát a napokban beszereltetni, mindenképpen érdemes pár dologgal képben lenni, és természetesen akár alkalmazni is ezeket. Három fontos alapszabály van a klímával kapcsolatban, az egyik a karbantartás, ez remélhetőleg már megtörtént a nyár elején, ha pedig most szerelteti fel, akkor is mindenképpen érdemes átnézetni, mert a klíma sötét, nedves belseje, ugye a gombák és baktériumok melegágya, úgyhogy érdemes akár az autóban is tisztítani, illetve a lakásban is használt klímát szintén, mert a spórák allergiát, tüdőgyulladást is okozhatnak. A másik kettő pedig egy általánosabb tipp és szabály, amit tényleg érdemes betartani. Az egyik ez a bűvös 5-6 fok, tehát ennél hidegebbre nem érdemes a kinti hőmérséklethez képest állítani a benti klímát, mert hősokkot is kaphat a szervezet, ami megfázást, kötőhártyagyulladást és egyéb izületi fájdalmat okozhat. Tehát ha kint mondjuk 35 fok van, akkor a 29, talán még a 28 esetlegesen belefér, de az már, hogy 22 legyen a klíma, nagyobb problémát is tud okozni. A harmadik pedig a légáramlás iránya. Ez is egy nagyon fontos dolog, soha ne irányítsuk magunkra a hideg levegőt közvetlenül, mert ez a jéghideg szél arcidegzsábát, nyak, illetve vájfájást és akár szemszárasságot is okozhat, szóval ezekkel mindenképpen tisztában kell lenni. És természetesen most, hogy leállítják a paksi atomerőművet, az energiafelhasználás szempontjából is fontos, hogy a klímát ne a leghidegebb hőfokon, a legmagasabb teljesítményen bőgesse otthon, hanem lehetőleg akár magasabbra állítva, akár 17 és 22 óra között pedig kikapcsolva használja, illetve akkor ne használja. Szóval ezekkel is lehet megtakarítani áramot, energiát, ami nagyon-nagyon fontos, főleg azért ugye, mert a paksi atomerőmű kiesett a hálózatból, vagy kiesni látszik, és akkor így akár sok kicsi, sokra megy alapon lehet segíteni a közös felelősségvállalást, és kivenni a részünket abból, hogy ne omoljon össze az ország pillanatok alatt. Úgyhogy én ezt javaslom, hogyha klímázik, akkor okosan és takarékosan tegye. Egyébként pedig nyilván érdemes odafigyelni ebben a nagy melegben az idősekre, a betegekre, és természetesen most sok ilyen kivétel van, de ha ő megteheti, akkor mindenképpen éljen ezzel, hogy kevesebb klímát és kevesebb energiát használ. Cserébe hozom a legnagyobb slágereket itt az Antriton, a Depeche Mode és az Enjoy the Silence, ez is szól pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Haló,
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló, hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Megyünk tovább egy 1980-ban alakult szintipop együttessel, akik minden hangos szintetizátorról állítottak elő. Nagy rajongótáboruk van Magyarországon, na meg persze nemzetközileg is sok együttest inspiráltak. Nevük franciául sietős divatot jelent. Ők a Depeche Mode és az Enjoy the Silence.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A Midnight Oil és a Beds Are Burning egy csodálatos nóta szólt itt az Antrétón, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Ezzel zárul a heti közös óránk, az utolsó egészen pontosan, mert hogy július 31-e péntek van, a hét utolsó munkanapja, 18 óránál járunk, ez pedig azt is jelenti, hogy végre itt a hétvége. Természetesen, ha dolgozik, akkor kitartást kívánok majd hozzá, én viszont most búcsúzni kényszerülök. Holnap reggel Anita várja majd, vele ébredezhet az Antit reggelben, vasárnap 8 óra és 10 óra között pedig a magazin műsorunk is érkezik, melynek szereplőiről, vendégeiről holnap délután rántjuk le a leplet Facebook oldalunkon, érdemes minket tehát ott is követni, ha pedig szeretné visszahallgatni a beszélgetéseket, akár a korábbiakat, akár majd ezeket a következőket, akkor mindenképpen érdemes a YouTube csatornánkat is bekövetni, feliratkozni, és természetesen minden egyéb felületen követni minket. A ma kedvenceit meg a tegnap slágereit például itt az FM 105.1-en és az antrit.hu-n online bármerre is jár. Így kívánok tehát további szép estét a folytatásban. Vigyázzon magára, a hétvégén nagyon meleg lesz, de bízom benne, hogy nem lesz semmi probléma. A ma kedvencei és a tegnap slágerei a terep, én pedig akkor lelépek. Vörös Levente kicsekkol, jó szórakozást, szép hétvégét kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a palatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túl meleg. Vezetett. A járművek beépített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a levegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Magura György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Már megint egy hétfő kedd.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Rádió Andrét.
0: Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a palatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túl meleg. Vezetett. A járművek beépített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a levegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éves indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a Kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogva tartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a Kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Frissülj fel a CBA ajánlataival! Chióóven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihó gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológia, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Andrét! FM 105.1!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
0: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
7: Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanúk szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közleménye szerint. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a szexárdi járás bíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MTI-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. Olvasható a közleményben.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Lezárták a Klevelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Lezárta a Klevelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klevelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klevelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást 2026. augusztus 1-én szombaton megtartják, tájékoztatta az MTI-t a szervező Budapest sportiroda. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt három távra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbeszállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszó múltja, úszás tudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza a Balatont. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt, közölte a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT. A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány település részének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására a lajtos kocsikat helyezett ki a szolgáltató. A vízszolgáltató július 28-án már közleményben kérte a lakosságot a takarékos vízfogyasztásra a problémák elkerülése, megelőzése érdekében. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A vádhatóság a bíróság hétfőn hozott jogerősítélete alapján azt írta, a francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült, Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni, tették hozzá. A rendőrök kiszállították a férfit a járműből, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a palatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedését vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a levegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éves indulásra a megújult MOL-Bubik közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A tájékoztatásban felidézték a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekord szint alatt, amely több mint egy méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsomkjainak szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, a roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó elnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátása racionalizálásával összefüggő módosításáról. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr, Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett Tolna, Jász-Nagykun-Szolnak és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet. Máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnapra már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar megyére is a legmagasabb piros figyelmeztetés van érvényben a magasabb középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet. Figyelemmel kíséri a két kassai cigány család áttelepülését Magyarországra a szlovák kormány roma ügyi megbízottjának hivatala. Ellenőrzi az információkat és azok kiértékelése után nyilatkozat kiadását tervezi, közölte Alexander Daskó, a pozsonyi hivatal vezetője a kormány roma ügyi megbízottja. A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai tóvárosi lakótelep Lubina néven ismert Viskóból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Yeah.

0: hitlistái és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.
1: I'm so sorry that I hurt you.

érzem már. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: подсокерно паром, паром.
1: Felsőkinek el nem nincs értelme.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Tegnap